0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: rádió egyen csak igazi mai sláger megy, most az Ordinary Alex Warren-től egy cseppet sem átlagos dal, bár Alex Warren saját bevallása szerint a legátlagosabb fehér srác, akit csak el tudunk képzelni, úgy fogalmazott, hogyha bemegyünk egy utazási irodába a délután 3-kor egy hétköznap, na ott vannak ilyen fiúk, mint ő. Hát ehhez képest a dala jött a semmiből, Grammy jelöléseket hozott a fiatal, még csak 25 éves sztárnak, hát ha valami nem átlagos, akkor az ez a teljesítmény. Jön Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy stúdiójában is egy nagyon fontos dolog kiderült a kanadai, egyébként magyar származású sztár DJ producerről. A kedvenc étele a túrógombóc. Ezzel kell őt kínálni. Blondish, never walk alone. Ezt hozom.

0: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogyha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal, pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet, szinte mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: is next.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back to You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Leave it all, Lost Frequencies-től.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

a Rádió 1. Még csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami meghódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Országszerte tartanak szűréseket, újabb szintre lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, köztük a Hajdúszoboszlói járóbetegellátó centrumban. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta rádiunknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán a Teva és az egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, illetve Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, számolt be róla az unidep.hu. Rendőrök figyeltek fel egy több fős társaságra a Debrecen Csapókert vasútállomáson a hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták, számolt be róla a Hajdú Press. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy Shakira és a Die Die. Hát nagyon meglepődnék, hogyha ez a dal nem szerepelne a Rádió egy top 500-as listán idén, nem akarok persze senkit befolyásolni a döntésében, és hát arra buzdítom a Rádió egyeseket, hogy merjenek nagyot gondolni, nagyot álmodni, az elmúlt 20 év nagy merítéséből áll majd össze ez a slágerlista, persze jöhetnek aktuális kedvencek is, és ez már mondhatjuk, hogy hagyomány, Balázsék indítják majd el egy szép októberi péntek délelőtt a slágerlistát, ami 500 dalon keresztül szól, vagyis egy teljes hétvégén át. Shakira érkezik, és a Die Die, aztán Balázsék is nem sokára, 3:46 előtt

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
2: Én mondta, ami... kezdhettem.
1: Igen.
2: Én ázsiai tészta.
1: Pornó.
2: Tészta. Az nem
1: ázsiai tészta.
2: Leves függő voltam, lejöttem az anyagról.
3: Hát, ott évekig,
2: de olyan szinten.
1: Ezek a 200 fontos ilyen smeklevesek?
2: De nem a smek, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
1: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
1: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla.
2: De
1: itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig voltam.
1: Több mint két évig voltam.
2: Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Nem tudtam, tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök, annyira szerettem.
4: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
3: parizerrel
4: és mustárra.
3: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
4: De hogy volt benne valami.
1: Semmi, csak parizer, mustár,
4: és vizes zsemle.
1: Becsukni és kész, tényleg?
4: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik ölteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
1: beszélek. Vajon a párizsi a legnagyobb kaja?
2: A legnagyobb.
1: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
3: hát
1: nagyon sok, hogy a fahéj.
3: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
1: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert hogy
3: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a hízében.
1: Te a fahaiban találsz meg valamit.
3: Igen.
1: Kóla függőség, fültisztító? Azért, ha tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
4: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Én vissza volt nyomva, torkodik.
4: Igen,
1: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
4: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
3: Te is úgy csinálod.
1: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipicinyál,
3: megsodrod, és úgy.
4: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy azért nyikorogjon a vatta a fületbe.
3: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
4: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
1: Kólafüggőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kólafüggőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
3: Az zacskó naponta.
1: Az milyen.
4: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
4: Ázsia calling.
3: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület felszabadul.
3: Tehát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
4: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
1: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
4: szerintem
1: a só?
4: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
3: kesudió.
1: Kesudió,
3: az is jó, de a pisztácia is ugyanez.
1: Úristen!
3: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy érte. Így van. Ezért ússza csak
4: dobozos.
3: Meg a pisztácia.
4: Konzerves.
1: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
3: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
4: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod, így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
3: ott
1: csinálok.
3: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
4: De most sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 napon a susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
4: akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
4: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
3: Ne!
4: Milyen kockát? Nem
3: már! A húsleves kockát.
4: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a Maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat. Érted? Forró víz bedobtad, megittad, megvolták.
3: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára, méz.
1: Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Figyelj, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: De szerettem a vegetát. Itt van egy kocka, leves kocka.
4: Én nem vegetát.
1: Leves kocka?
4: Leves kockát szerettem soha.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
4: A párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szomorú, ha megláttad, de ugyanabban csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is ittem magammal.
4: Jó, figyelj, Péter, kollégiumi kedvenc étele.
2: Valáska, mit viszel? Leves kockát.
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Baracklevet.
4: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édesse, sósat, sósra, édeset.
4: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
3: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
4: Próbáljuk ki?
1: Igen, finom. Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
2: Az nagyon jó.
1: Finom. Pilóta kexfüggés, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
2: kexet.
1: Nagyon figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, mondtam, halva a pilóta kexé. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
4: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla a marcipánt.
3: És utána pedig
4: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
3: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
4: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát hogy rakott karfiolra, meg minden
1: izére. Mágirakása.
4: Mágirakás, igen. Kakaós palacsinta.
5: Pisztáciakrém.
1: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, add már flancolós, persze.
3: Hol láttál
4: a budai villájába?
3: Rémet régen.
1: Ropi függés.
3: Sűrített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem az hiánygazdaság. Az is gyerekkorunk. Volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
3: Igen. Nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba is.
1: Belenyomtad anyát.
2: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kocka.
1: Megettem a leves kockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
4: A leves kockán, ezt arra szoktam azt mondani, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
4: Na igen, és ugye annak van ez a...
1: Tésztát könnyű főzni.
4: Igen, az, annak az a, ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak azt.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
4: úristen
1: rajta voltam.
4: Hát, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
1: Pezsgő tabletta, nyalogatás? Nem éltem soha,
4: nekem
1: pedig
4: volt. Szenvedélyem volt.
1: Plusz
4: darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgett a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
3: Nekünk a limópor volt, ez nektek
4: limópor
3: ugyanaz volt.
4: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó volt.
2: A limópor nagyon jó
3: nekünk
2: volt.
3: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
1: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért az milyen kemény függőségek vannak.
4: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
2: Igen.
4: És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája. És ott elkárt,
2: az durva.
1: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
3: Meg,
1: édes
3: meg volt. Az volt, az szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
4: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
1: Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jókattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából lettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
1: Igen. Az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
4: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
4: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, hogy kettét tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor az... belelátod, tudod, a belét, ami az ugye a krém.
2: Olyan durván igen. Finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog.
4: Igen,
2: az mi generációnknak ugye
4: a melódia.
2: A melódia. Úgy,
4: de így csak is, vagy te csak is?
2: Én csak is. Én csak is, én csak is melódia.
4: Kinder Pingi, az megvan?
1: Tudom melyik, de az arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
4: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán, megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
2: Étvágygerjesztő.
1: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
4: És a jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
3: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett feloldani.
4: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor tényleg, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
2: Van
4: ilyen fura illata.
1: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
4: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, annyit rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
3: Hát az hogy függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
4: Nem, hiszem, az egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb. Hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: meg kell rágni mindent.
4: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás utifőszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
3: Mindenki.
1: De tényleg megvagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás utifűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda? Bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van. Szereti.
1: Ezt egyébként sok hallottam, ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
2: Vajas kenyér.
4: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
4: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
4: Imádom. Azt is, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, vagy a marhahúsos?
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát látni, de... Nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
3: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett.
2: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért. Neked is az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliás tasakot.
3: Hát és ez büdös, gyerekek. Agy... A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
1: Menjen már kutyakaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor nézzél, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
1: Vagy régen kutyánk volt, neki is kirakott, hát undorító.
0: Ez volt. volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mozgalomgyorsaság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón, családbarát elismerést kapott a klinikai központ, jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok, Demeter Dia vagyok. Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdú Szoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. Azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás hűtési és meleg vízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyílászáró cserére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500.000 forintot téríthetnek meg. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unide.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéli oda. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: A híreink végén pedig néhány szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 17 perccel. Hello Feri, jó reggelt!
5: Hello
4: Juli!
6: Jó reggelt!
4: Ma Juli nap van, Hester nincs, úgyhogy így fordulunk rá csütörtökre, gyerekek, és már megint lassan elment egy hét.
6: Így
4: van.
5: Szeptember... Neked biztos lassabban megy, hogy otthon üldögélsz, amíg mi itt vagyunk, Julcsa.
6: Nem üldögéltem én otthon.
5: Jó, tudom.
4: Na, mit csináltál?
6: Hát otthon üldögéltem.
4: Ja?
5: Hát de nem az üldögélt, jó. Csak az otthon jó. Volt.
6: De hát hétfőn bejöttem.
4: Itt bejött, igen, bejössz.
5: Igen, de mi elmentünk.
4: Igen.
6: Elszívok Ferivel mindig egy szád cigit, mindig megállapítom, hogy feleslegesen jöttem be, de együtt dohányzunk egy jót, aztán utána otthonról leintézem a dolgokat.
5: De hát nem felesleges.
6: Nem, így van, egyet.
4: Dohányzol, ide jössz, kicsit megnézed, hogy mi van.
5: Beleszagolsz a levegőbe, ma se történt semmi, a fiúk már elmentek edzeni, akkor
4: igen.
5: Én is elindulok.
6: Ott állok.
4: Általában ugyan, általában elmegyünk, mert mindenki edz, mindenki rohan edzeni.
5: Meg most mit, tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy itt óriási műhely munka folyik 10 után,
6: óriási műhely.
5: De az napközben folyik üzenetváltásokba, Juli. Hát azt kap este, hogy 8-kor még kell valakit keresnie, de ez így működik jól.
6: Megesik. Általában arra szoktam bejönni, hogy bali fekszik a babzsák.
4: Én ott pihenek, alszom egy kicsit, igen. Ha 11-re megyek edzeni, akkor alszom egy fél órát adás után, igen.
6: Minden alkalommal, amikor lehet, lefotózlak, úgyhogy már van egy teljes kollekcióm.
4: Na, tényleg? Jó, meg azt szóljál, hogy ne nyitott szájjal aludjak.
6: Csinálok majd egy ilyen örök naptárt jövőre.
4: Nagyon jó, szóljál. Szóval amikor el is alszom egyébként.
6: Simán.
4: Nagyon jókat tudom.
5: Olyan jót lehet ott hátul.
4: 10-kor elalszom, 10:30-ig alszom, egy fél órát mikroalvásnak hívom, és utána 11-től megvizet belenyomok a súlyba.
6: Veled szemben én is néha bekuckózom.
4: Aztán ketten szoktunk ott aludni egyébként.
6: Elcsendesedünk, és akkor néha van, hogy annyira jó lesz az atmoszféra bent, hogy bejön Laci is, és akkor ő a nagy kéken fekszik.
4: Igen.
6: El, és három ember így dől.
4: Mi vagyunk általában hárman az alvók, akik ott alszanak egy...
5: Négy ilyen könnyű nyári pokrócot vegyünk még oda.
6: Valamit, meg van ilyen párásítót, vagy valamit. Igen.
4: Pulykázz meg egyszer, azt mondják, pulykázz meg, és akkor úgy csinálj fotót.
6: Annyira bírom, hogy és akkor néha így a Feri így bekocog, így a szemem sarkából így látom, vagy így érzem, hogy így bejön, tudod, így szétnéz.
4: Alszanak, igen. Alszanak, és megyünk is.
5: És az a jó, amikor így lendülettel megyek be, akarok valamit mondani, aztán látom, hogy alszatok, jó, akkor aludjatok tovább.
4: Szülő egy elcsendesedt, és akkor kivész, igen.
5: Csendes pihenő.
4: Csendes pihenőzünk.
5: Júlcsikám, drágám, ez mennyi idő megcsinálni ezt a kis hajat neked? Mert ugye, aki ismeri a Julit, tudja, hogy egy ilyen szép nagy göndör szőke haja van, de most oldalt elindul egy fonal.
6: Körbe
5: megy.
6: Nem olyan, nem tart olyan sok ideig.
5: Csak azért, hogy 3-kor keltél, vagy 2-kor, hogy kész legyen.
4: Befontad, vagy mi ez?
5: Igen, van egy ilyen oldal.
4: My God. Kicsit ilyen Leja hercegnőse lefontad a hajadat.
5: Én mindig irigyeltem.
6: Én októberfesztes.
5: Igen, mindig irigyeltem azokat a csajokat, akik így képesek arra, hogy jössz reggel 6-ra, 3-4-6-ra dolgozni, és azt mondod, hogy nem 5-kor kelek, hanem 4-kor, mert...
6: Nem, azért ebben ennyi nincsen.
5: Nincs benne?
6: Nem, ezt a göndörhajat egyébként meg, tehát ha ezt az ember szépen megcsinálna, akkor igen, ez eltartana egy ideig. A lányom haját például soha az életben nem tudtam rendesen befonni, de utóbbi időben észrevettem, hogy ez egy tök egyszerű, tehát így szépen fel lehet csavarni. Majd befonom egyszer a tiédet is, ha nem vágod le.
5: Igen, ha nem
6: most
5: fogom
6: ilyenre.
5: De én nyírattam egy tavaszit, én ebben hiszek mindig.
6: Csinike.
4: Igen.
5: Egy rövidet.
6: Motorra jöttetek? Figyeljetek, a motorban van ilyen, hogy most ezt tudom.
4: Most ez valami nagyon buta kérdés lesz, de figyelünk.
5: Megkapaszkodok,
4: erre még nem ittam meg a reggeli kávémat. Na, tedd oda, Juli, tessék.
6: Olyan van, hogy ülésfűtés?
4: Van.
6: Jó, oké.
4: Okay, annyira nem, azt hittem, ami rosszabbat kérdezem.
5: Kormányfűtés is van, tehát a kis mancsunkat is tudja melegíteni, a prostatánkat.
4: Igen, ülés és kormányfűtés is bizonyos modellekhez jár,
6: akkor
4: vagy kéred.
6: Akkor ez bármeddig lehet.
4: Hát azért csipős, de én már nem jöttem motorral. Nem jöttem motorral, gondolkoztam rajta, de aztán valahogy nem úgy indultam el, úgyhogy nem.
5: Meg
4: én nem
5: a macerája baj már, mert egyébként napközben meg tök jó, tudod, a 20-25 fok az a tök ideális motorozáshoz, de ilyenkor a 8 meg a 10 az meg nagyon kemény, tehát föl kell húznod még egy réteg ruhát, itt bejössz, levetkőzöl, akkor azt nem tudod, hogy hova teszed.
6: Én ezt megvárom.
5: Igen, azt végignézed.
6: Igen. Végre valami történik.
4: Igen, de...
5: Ebből a szempontból macera.
4: Ja, de napközben lehet átülök egyébként. Igen, napközben lehet átülök.
6: És november végén lesz egy pont, amikor jön a téliesítés? Lerakjátok egy garázsba?
4: Hát a téliesítés, az lerakod. Tehát, hogy a nagy téliesítés azért nincs a motoron.
5: Én nem raktam el tavaly. Képzeld, ennek nekünk, amikor ilyen jó idő van, télen, tehát 6 fok mondjuk, akkor mi szoktunk menni egy kört a Velencei tó körül. Nyilván lassan mész, meg nem döntöd, meg nincs tapadás, de olyan jó, ha ilyen jó januári időjárás van, hogy napsütés, mit én 6-8 fok napközben, akkor van egy Balázsom nekem ott lent is, itt én mindenhol tartok egy Balázst az életemben, valószínűleg Balázs függő vagyok, itt is van egy, meg van Velencén egy saját Balázsom, szólok neki, beöltözünk, és akkor csak ilyen tök lassan gurulunk egyet, és olyan jó tud esni.
4: Igen.
6: Kislánykoromban volt a családunknak egy bogárhátú Volkswagen-e, és akkor azt novemberben levittük Dunalmásra, és márciusig nem hoztuk föl. Átteleltettük. Így jött túl 20 évet.
5: Nem volt benne fűtés?
6: Nem. A nagyszüleimnek meggyőződése volt, hogy így kell kinyílni a kocsit, hogy télen nem hajtod az autót.
4: Ó, de aranyosak.
6: Nem eszi alulról a só és egyebek, és akkor ezt levitték, leparkolták, hazajöttek.
4: Klasszik idős generációs, spórolós, vigyázós.
6: Vigyázni kell rá, hogy ne.
4: Igen. Ne legyen baja, ne használjuk.
6: Aztán ripityára törték a ház előtt.
4: Ahogy ez lenni szokott általában. Ahogy ez lenni szokott, igen.
5: Nagy vigyázások után megjött a vége.
4: Igen. Na gyerekek, jól van. Írja valaki, csak mondom, mióta az óra és a fél elejé tingli-tangli zenéket ki. Császtátok 2:04-5 percből 2:21 perc lett a nettó idő, gyerekek. Hoppácska,
5: látjátok? Ez csak nektek, srácok, a másik oldalom.
4: Ez így van, ez csak nektek, szóval nincsen félután zene.
5: Nem magunk miatt csináljuk.
4: Nem, ezt miattatok. Miattatok csináljuk, hogy ne kelljen ennyi borzadvány meghallgatni. És hát amiatt, hogy többet tudjunk beszélni, mert ez volt az igény. Kiderült, hogy van ránk igény, hogy inkább beszéljünk, úgyhogy...
6: Ki gondolta volna
4: egyébként? Mi azt hittük, hogy egy ilyen reggelis ős zene belefér, de nem fér bele. Zsigmond Angis az esze véget van ott Kolumbiában, azt a mindenségét neki nem nézem én a celebet, hanem TikTokon meg mindenhol, hogy a gyerek dobál át nekem így mindenféle Zsigmond Angis videókat. Hát azért gyerekek, van baj.
6: Mi beszalad vele?
4: Van baj. Minden. Hát úgy általában van baj. Mindenben, vele is van baj. Hát
6: nem tudta, hogy melyik kontinensen
4: van? Teljesen seggek, tessék. Tehát ez valami egészen elképes személyrepülés.
6: Volt valami műveltségi vetélkedő, vagy mivel?
4: Hát a műveltséginek nem mondjuk, inkább egyszerűen ilyen logikai kérdések, de hogy mi a nehezebb 1 kiló vas vagy 1 kilótól.
6: Olyaj.
4: Tehát ilyen felfoghatatlanul durván.
6: Melyik kontinensen van?
5: Az 1 kilótollat választotta?
4: Csak azért mondta az 1 kilótollat, mert szerintem a vas az beugratos.
5: Én is erre mentem volna.
4: Figyelj.
5: 1 kiló vas 1 kilótól.
4: Pusztító a dolog. Jaj. Szeretem a dzsungelt, meg szeretem Kolumbiát, de azt hiszem, jól döntöttem.
5: Mondjuk ezeket te élvezed, ezeket a szituációkat.
4: Hát, van egy pont, ahol már csak szemlesütve állok. És lehet, hogy itt már csak szemlesütve álltam volna.
5: Itt kérnél egy retúri egyet gyorsan haza.
4: Úristen, nagyon komoly.
6: Semmiféle nosztalgikus érzés nem karített hatalmába.
4: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. A környezet nagyon szép, azt nagyon szerettem. Petivel, Bencével kapcsolatban vagyok, írok nekik, írunk egymásra,
5: dumálunk. Támogató SMS-ekkel.
4: Sokat írunk, meg így dumálunk. Ugyanott vannak, ugyanott, Kolumbiában, ugyanabban a szállodában laknak, ugyanott van a dzsungel, ugyanott van a tábor, tehát abszolút ugyanaz a rész, igen.
6: Hát belekarcoltad a nevedet az ágyba.
4: Kedves élmények fűznek oda egyébként. Nem szerettem ezt a formátumot, de azt hiszem, hogy azért ez már nagyon nem az.
6: Jó, volt.
4: És nem feltétlen a szereplők miatt, hanem úgy minden miatt. Szerintem egy kicsit ez most már úgy megváltozott igazából. Na, de mindegy is. Azért én nagyon drukkolok nekik, meg hát mondom, Bencével, Petivel folyamatosan írunk, meg dumálunk. Gyorsan egy-két SMS így korán reggel azt mondja, hogy mit is írnak a hallgatók. Csodaszép reggelt kívánok nektek, lehetne egy kulcsos játékpontban 9-kor. Hát, ezt nem nagyon tudjuk megígérni. Gyereknek mutattad már, Freddy, hogy horgászik az úriemberekben, nem kéne a beltetéssel szakodni, kérdezi valaki. Nem tartok még itt az úriemberek. Elkezdtem. Elkezdted?
5: Rábeszéltük.
6: Hát én már túl vagyok.
4: Ja, túl vagy rajta.
6: Várjál most az első, még persze. Az első évad?
4: Első évad, második, harmadik. Első évad, második, harmadik. Úgy érzed?
6: Egy jó kávé rád fér.
4: Köszönöm, drága, hogy... Laci, Laci hozott egy kávét a kezembe,
6: gyomtam. Jelzés értékűen átadta.
4: Köszi, Laci. Szóval nézem az úri embereket, igen, de tegnap nem tudtam, mert dolgom volt, úgyhogy egy második, harmadik évadnál egy lassú desszertként fogyasztom.
6: Figyelj, ez a Guy Ritchie szerintem zseniális. Tehát ő ebben a műfajban, ez a gangster világ.
4: Szeretem.
6: Nagyon jó forgatókönyvíró, nagyon jó rendező, úgyhogy valahogy ez a Hapsi, ez nagyon működik.
4: Igen. Jók a zenék, jók a szereplők.
6: És az első évad is baromi jó volt, a második évadnak az első három része az egy picit olyan lassabb, és aztán egyszer csak így elindul, és így úgy, na,
4: és beindul. Én nagyon várom, utol akarnak kérni benneteket, úgyhogy szeretem, ja, mint egy jó desszert, csak sokszor elalszom. De tegnap is.
5: Hát ne én félkor kezd el nézni.
4: Megpróbálkoztam egy filmmel, de elaludtam.
6: Darán a hétvégém.
4: Hát most nekem sűrű lesz a hétvége. De
5: tudod, nem váltó műtét, mert nem egy csomó minden van, igen, most igen, van a hétvégére időzítve, úgyhogy nem ér rá.
4: Magyarország, Ukrajna, holnap ott álljam a Puskásba, gyerekek, úgyhogy...
5: Most is kaptál jegyet?
4: Hát nem...
5: Na álljunk meg, hát azért...
4: Nem ilyen, hogy most is kapok, akkor kapok, amikor kérek.
5: Amikor akarok. Csak mert mondom, változott a világ. Hát azért, érted, más szelek fújnak, hogy neked erről is fúj, arról is.
4: Mindenhol van ismerő, gyerekek. Ezt jól kell csinálni.
6: Oda mész, és ki van írva, hogy Sebestyén Balázs Páholy.
4: Mindegy, hogy milyen hatalom hol van éppen, ha jól csinálod és ügyes vagy, mindig van jegyed a Páholyban. Hát ez ilyen. Úgyhogy igen, megyek meccsre. Úgyhogy nem megnézem.
6: Gyerekekkel.
4: Szerintem jönnek a lurkók is, hát ők ezt nagyon érik. Kis kaja a VIP-ben, kis szoboszlai, hátba veregetés, kis Páholy. Szigorú háttal a pályának, úgyhogy az lesz. De haladunk majd az úri emberekkel, úgyhogy fogjuk.
6: És akkor érkeznek így hozzád az emberek ilyen audienciára, így beszélgetni?
4: Senki. Nem, én olyan helyre megyek, ahol tökre béké hagynak, tökre álltok vegyülni, kajálok, proszekózom, taxival megyek, iszom, dumálok, akivel akarok. Nincs, nem ilyen, oda megyek, és akkor ott tartok üzleti megbeszéléseket. Semmilyen, nem. Sőt, tudom olyan aurám lenni, hogy ne akarjál oda jönni.
5: Igen.
4: Tehát úgy csinálom ezt, hogy ha befogadó vagyok, akkor nagyon nyitottan, kedvesen, ha nem, akkor tudok úgy, csak úgy nézni, hogy nem akarsz odajönni.
6: Vannak emberek, akiket már vezetőszáron visznek is, hogy megnézhessék az utolsó
4: meccset? Elég sokan jönnek vezetőszáron állítólag. Igen. De még a meccsek kiengedik őket.
6: Még egy utolsót.
4: Úgyhogy jöhetnek, ja. Zakót vigyél magaddal az ukrán meccsen. Na, ne legyünk ilyen rossz indulatúak. Legalább várjuk meg, amíg szarul játszanak, és akkor utána el tudjuk mondani. De most előre, hát adjuk meg, azt mi van, itt most megrázzák magukat.
5: Onnan érted? Tudod, hogy nem készültünk föl rá. Onnan tudod, hogy nem történt csoda. Hát azért abban legalább hinni kell.
4: Hát azért érted, csak közeledik a 2040-es világbajnokság is elejtező, hát azért csak nekiállunk majd.
6: Felszívjuk magunkat.
4: Igen. Zsül, igen, csendben van, mi van az FBI feltörésével? Gyanús vagy gyulus? Igen. Ugye hát feltörték az FBI.
5: Gyula irányítja a szálakat, a gyerekek már megvette magának a világ körüli repülőjegyet a pénzből, amit az FBI fizetett, úgyhogy
4: igen.
5: Nincs.
4: Mi van a kis növényinkkel? Mondott-e valamit, elérte, de van-e valami kontaktunk vele?
6: SMS-ben tudtam vele értekezni, mert ugye kint volt, vagy kint van még Los Angelesben, de ma egyébként éppen utazik.
4: És akkor holnap lehet,
6: hogy... Elvileg holnap lehet, hogy lehet, hogy itt
4: megszeretgetjük kicsit, igen, édesem. Kikapott. Illetve pontosabban hülye vagyok, nyert, nem kapott
5: csak
4: UFC.
5: És nem kapta meg.
4: Ez a Dana White, ahogy Eszter mondta, ez Dana Black lett, és nem adott neki szerződést, hogy rohadjon meg ez a kopasz.
6: Nincs hozzá egy telefonszámú?
4: Dana White-hoz nincs. Na, az már menő lenne.
5: Ha jól tudnánk föl, de adott még egy esélyt, azt azért jegyezzük meg. Nem kell védeni Dana White-ot, de azért még egy esélyt adott, azt mondta, hogy megnézi még egyszer.
4: Igen.
5: Orbit, és akkor kiderül.
6: Ugye azt mondják, hogy 4 kapcsolaton keresztül mindenki el tud jutni, ugye annól ezt a Barack Obamával számolták, hogy 4 kontakton keresztül el tudná jutni a Facebookon Barack Obamáig, mert ismerősének az ismerősnek tudja, hogy találunk valakit, aki Dana White-tel össze van kötve.
4: Simán el tudnánk jutni. Simán Amerikában találunk valakit.
6: Egyetem, hogy került oda az ember?
4: Ki az a bohócot? Igen. Balázs, azt mondtad, szeptember száraz. Azt mondtam és tartom, gyerekek, aki velem tartja a szeptembert, az szólok, ha csalok. Holnap ez még nem biztos, hogy csalónam. De ha csalok, akkor szólok.
5: Még nem biztos. Elhatározás.
4: Aki tartja velem a száraz szeptembert, az tartsa. Tehát nincs. Egyelőre nem volt csalás, és nincsen.
6: Hát de várjál, hát az viszonylag hamar lepörgött. Hát volt egy csapatépítőnk.
4: Az ott volt a kimenő a csapatépítőnk.
5: Tehát az előre jelzett elkövetés nem számít.
4: Szóltam, hogy most megszegem, de megyünk tovább. És egy 3 nap múlva vége, úgyhogy tulajdonképpen egész jól lehoztuk. Na gyerekek, jól van.
6: Októberben
4: odarakjuk, így van. Fél hét van, nekiállunk akkor itt mindenféle kötelező dolognak, aztán jövünk vissza. Már is jelentkezzetek játékra. Magyarország!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Asztal, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
8: Mostantól szeptemberben, minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyerekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsész és természettudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei. A Hajdúböszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programba, számolt be róla a Hajdú Press. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétesz, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a De Hír. A próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem.

0: Itt vagyunk, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók. 3:47 lesz pontosan 5 perc múlva, és nincs zene, gyerekek. Nincs zene.
1: Aki írja, hogy van zene, a hírek előtti...
0: Azt nem értik. Azt nem megy át.
1: Tudjuk, nehéz, akkor még egyszer utoljára tényleg magyarázzuk el, hogy hálózatban vagyunk kapcsolva. Ha győri tulajdonos elad plusz reklámot, ami Budapesten nem szerepel, addig adás időben, hogy összeérjen minden, addig nálunk van zene, de azt nem mi tesszük be, igen, nem a miénk, jó?
0: Nagyon elérhetszőben is. Ahol nincsen reklámot, zene megy, ahol van reklámot, reklámot hallasz. Ennyi.
2: Illetve, mindig ha a zenét akarsz hallgatni, kapcsolod be a Spotify.
0: Igen, mindig a hírek utáni zenéért vagyunk mi felelősek, az viszont nincsen.
1: Már nincsen szeptember.
0: De ha elmegyünk, ha kiszállunk egy megszólásból, és utána jön egy muzsika, ott reklámblokk lenne, és lehet, hogy Győrben reklámot hallanak, ahogy Feri mondja, de nálunk meg muzsika. Szóval vagy éppen pont fordítva.
1: Ahol eladják.
0: Igen. Na mindig, hát ez nem megy át, mindig le vagyunk szúrva, ha valaki valahol egy zenét, és nem érti meg, hogy nem.
2: Fél december végig megtanulják.
0: Igen.
2: És addig tart ez a vállalás.
0: De mi csak azért mondjuk, hogy ne érezzétek magatokat átvágva, ha mi vállalunk valamit, akkor azt tartjuk. Lehet, hogy egy hétig, vagy egy napig, de próbáljuk. Úgyhogy igen, arra gondoljatok. Hírek után figyeljétek, hogy van-e muzsika. Ha ott hallotok muzsikát, na akkor tessék reklamálni, mert azok már viszont.
1: Akkor reggelizünk.
0: Azok már mi vagyunk, így van. Morgan Freeman, Fantás Duci, jó reggelt, hello neked, Ducika, te is itt vagy, akkor köszönjük szépen. Ha nem szólok a forró égitesthez, akkor én leszek a naphallgatója.
1: Aha.
0: Húha, nem annyira, nem annyira értem. 640 Miskolc Szentpéteri kapu a szokásos járhatatlan, fuck magyar közút, kapták ők ezt így csak így kirohanva. Hát igen, van, akinek nem indul jól a reggel. Ukránok terepmintás mezben lesznek, vagy csak puskát hoznak, kérdezi valaki a meccsen. Bántsátok őket, hát most jó a viszony, hát most nem kell őket itten bántani. Disznóvágásra tudok nektek disznót adni, nagyon drága vagy, de köszönjük szépen. Márkez szerintem megoldódik. A csínosék azt intézik, már hozzá, Feri is intézi, úgyhogy már.
1: Már babusgatják, növesztik, hogy szép legyen nekünk.
0: Igen, ők ezt szeretik. Ugye lassan itt vagyunk, hogy téma lesz a disznóvágás, gyerekek. Hát, egészen elképesztő.
1: Ez már karácsony, mit szóltok, hogy 24-e szünet?
0: Hát ez minket ugye nem érint, de nagyon örülök neki, mert hogy szerintem tökre megérdemli mindenki. Ezen az egy napon már mi az Isten múlik? Mekkora GDP ez, meg áfa kiesés?
1: Mi az
0: meg
1: Isten múlik? Hát kérdezzük meg azon munkatársainkat, akik az utolsó pillanatban 24-én még alapanyagért mennek a vacsorához.
0: Azt nem is értem.
1: És még az ajándék beszerzésében gondolkodnak.
0: Csak figyelj, én azt nem is értem.
2: De azt nem is értem.
0: 24-én sehova.
2: Hát ne hülyeskedjél, mert nem mond már, hogy 24-én te még nem vásároltál karácsonyi ajándékot, valami plázában eszetlenül.
0: Hát plázában én azért már elég régóta nem is nagyon járok, de hogy 24-én én nem veszek ajándékot. Nem vagyok egy februárban megvevő, de egyébként ahogy idősödöm, mert egyre jobban nem szeretem ezt a kapkodást. Volt, hogy régen az utolsó pillanatok rajtam, de 24-én nem. Tehát azért az már nagyon nec. Ott már hova rohansz? Tehát ott már nagyon ötlettelen dolgot veszel. Én nagyon élem, legyen munkaszüneti nap, pihenjenek az egészségügyben, a kereskedelemben dolgozók, kapják meg, adják nekik oda, tök jó. Figyelj, ha addig nem vetted meg, azért az nem volt fontos. Isten. Szóval volt, hogy én is tényleg decemberre hagytam meg, ja Istenem, nincs ötletem, mit csináljak, de 24-én azért nem vettem a nyakamba várost. Ott már csak ilyen, hogy még hozz egy liter tejet, amikor az anyósom mondta.
1: Most hova fogsz menni?
0: Tessék?
1: Hova fogsz menni tejért? Töltött káposztára a tejföld, mikor fogod megvenni?
0: Fa vásárlásba csúsztam meg sokszor, hogy még 22-én este volt a fa vásárlás, ilyenek voltak. Meg töltött káposzta, de a ajcsi nem. És akkor most mi van? Tehát munkaszüneti nap, oké, de azért azt jelenti, hogy minden zárva, igen, és kiadják, igen, mert igen. Hogy szombat is munkaszüneti nap, de nincs minden zárva. Tehát ez milyen munkaszüneti nap lesz ez? Hogy kell ezt értenem? Háromnapos ünnep, mint augusztus 20, effektíve zárva, ünnep vagy munkaszüneti nap? Mert a munkaszüneti napon a Tesco kinyithat. Hogy kapja meg a kereskedelemben lévő?
1: Nem fog kinyitni, itt van ugye jogi szabályzás, tehát a szombat meg a vasárnap az pihenő nap, azt hiszem így hívják hivatalosan, azon munkahelyeken, ahol hétfőtől péntekig dolgoznak. De ugye a kereskedelem az másképp működik, ott szombat, vasárnap is van, viszont a hivatalos munkaszüneti napon, ugye például 25-én, 26-án ők se nyitnak ki.
0: Az oké, de az ünnep.
1: De ez is az lesz.
0: De akkor ez munkaszüneti nap is ünnep lesz, tehát behozzák, mint ahogy a nagy péntek lett például, és akkor zárom. Ugyanaz,
1: ez most hivatalosan is az lesz, hogy elméletileg.
0: Tök
1: jó. Nem csak, hogy lehetőséged van, hanem talán nem is nyithatsz ki.
0: Aha.
2: Hát ha te vagy a tulajdonos, akkor kinyithatsz, igen.
0: Igen, talán hát, te vagy a tulajdonos,
1: de oké, de a Tesco-ban nem jön be, Tesco úr, érted, mindegyik Tesco-ban nem jön be a Tesco úr. Ha kisboltod van, és te úgy döntesz, hogy kinyitsz, azt megteheted most is 25-én is, meg 26-án.
0: Én nem tudom, ezt eddig miért nem adtuk meg, mi a szart tököltünk ezen az egy napon. Ez minden államtól, kormánytól egy gesztus. Hogy gyerekek, értjük, lehet, hogy aztán ennek van valami financiális oka, én nem látok rá ennyire. Gazdaságilag, vagy áfa kiesés, vagy... hú, akkor ez a kereskedelemben mínusz egy nap, vagy mit tudom, én tényleg nem tudom, de gesztus szinten viszont nagyon fontos nap, nem? Hogy figyeljetek, dolgoztok a kereskedelemben, hagyjátok őket 24-én karácsonyozni, családdal lenni, és oldjátok meg, hogy kibírtok, hogy három napig nem kaptok semmit. Úgyis mindenki a karácsonyi menüt zabálja, nem fogtok ilyenhalni.
2: Keresik a tejföld, a benzinkúton.
0: Így van, elmész a benzinkútra, megveszed.
2: Tehát, hogy 24-én veszik a legtöbb vásárlási utalványt. Ez meggyőződés.
0: Igen, igen. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Köszönjük KDNP. Írja valaki.
1: Ebben már nem is akartam belemenni, mert tudtam volna még gördíteni ezen a sztorin egyet.
0: Nem tudom, mit tököltek ezen. Ez, nem értem, hogy ennek ennyi ekkora jelentősége van. Nem tudja egy kormány azt mondani, hogy gyerekek, itt van, vigyétek, ez egy gesztus, pihenjetek. Mit kell ezen ennyit szívózni? Lesz, majd úgy is olvasunk erről cikkeket. Én ezeket szeretem, az ilyen gazdasági jellegű cikkeket.
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Tessék?
2: Hogy mennyi esik ki.
0: Vagy hogy mennyi esik ki, vagy hogy miért nem adta meg az előző kormány, és ez nem egy ilyen Fidesz-Tisza szimpatizás, ok, rohadjanak meg, hú, de mi népszerűek vagyunk, nem erre gondolok. Inkább gazdaságilag érdekel, hogy mi a fenét tököltünk ezzel, hogy most ezt az egy napot megkapja az Aldis, Lidl-s, Tesco-s, Médiamárkos dolgozó, mert ez leginkább őket érinti. Azért mondjuk meg őszintén, 24-én azért olyan nagyon-nagyon sokan, akik nem kereskedelemben dolgoznak, már nem mentek be dolgozni. Ugye? Tehát egészségügy, kereskedelem, oké, ellátórendszer, ahol kellett, igen. Ez őket érinti, minket nem. Nem tudom, hogy ezen mit szívóztak ennyit, megmondom őszintén. Úgyhogy örülök neki. Minél több piros betűs ünnepet nekünk, gyerekek.
1: Hát így van, nem kell ledolgozni se, ugye nem az van, hogy szombaton igen. Meg kell jönni érte.
0: Persze, nem lehetne olyan napot berakni, ami minket is érint? Nem lehetne egy új ünnepet találni? Mohás 500, honfoglalás 1000, államalapítás nem tudom augusztus 29-én, 24-e nem érint minket, de februárra el tudnék képzelni azért egy február.
2: Egy szomorú hétfő.
0: Igen.
2: Egy szomorú hétfő piros nap.
0: Február 3, Balázs névnap, munkaszüneti nap, innentől kezdve csókolom.
1: Akkor a Valentint is tegyük. Valentin. És akkor már két napot megcsináltam.
0: Tök mindegy, csak legyen.
2: Kinek kell levelet írni?
0: Nem tudom. Írja valaki az orrálítás eltörlés és 10 év, hogy egyébként tényleg így van. Tehát, hogy oldjunk már meg valamit gyorsan.
2: Meghányták vetették. Egyébként itt írja valaki, amúgy nálunk a szervizben még 24-én is hoznak autót.
0: Igen. Két pénz esik ki, az egyik a kormány bevételi oldala, ezt találgattam ugye én is, hogy ezt megértem. A másik a kiadás, a másodlagos jövedelemből élők bére. Aha, tehát lehet, hogy aznap akkor ők nem kapnak pénzt. Ja, lehet egyébként, igen. Leáll a tömegközlekedés, bezárnak a non-stop boltok nagy része. Nem értem, mit pörögnek ezen. Hát egyébként tényleg így van.
1: Ennyi.
0: Mi lesz a ledolgozással? Nem kell, ezt mondja a Feri. Nem kell ledolgozni.
2: Szenteste szünnap. Csak jó ez az Orbán kormány.
0: Köszönjük szépen, Viktor!
2: Köszönjük szépen, Viktor! Ja, bocs, nem ide.
0: Igen, bocs, nem ide. Na, halló, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok.
1: Van lendület, hanem. Ez egy jó csütörtök. Jó, hogy robbantottál.
0: Igen. Mi újság Arnold, mi a helyzet? Mi van veled? Mesélj egy kicsit magadról.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Nem kell többet köszönni. Igen? Igen, most még egyszer köszönsz, megölöm magam. Mi a helyzet, Arnold? Honnan hívtál minket?
3: Fehérvárról hívtalak titeket. Igen, most
1: a lányokkal. Mert tegnap is fehérvári volt a játékosunk. Mit tudtok?
0: Igen, mi van ott
1: mit
0: Fehérváron?
1: Mit tudtok ti?
0: Most keltél a lányokkal, gyerekekről van szó, vagy több csajjal aludtál együtt?
2: Ó, Istenem, na az érdekel.
0: Ezt imádnám.
3: Lehet, hogy hallja a másik párom is.
0: Milyen nagy lenne, két nővel fekszem itt székesben, indulok dolgozni.
2: Várjál, adok élőt.
0: Levartam két csaj. Mi dolgozol, mit csinálsz?
3: Mérnök vagyok a Harmannál, itt Fehérváron.
0: Ó, hát akkor értjük ezt a lendületet, ez olyan mérnöki lendület, igen.
1: Megalapozott,
0: lassú. Világ vagytok ti ott a mérnöki oldalon, igen. Jól van, egyébként mi a helyzet?
3: Amúgy készülök lassan majd fel Budapestre.
0: Na.
3: Van az utolsó képzési napja, az ultra rövid terápiás vonzulási képzés.
0: Oda nézzél, mit
1: történt. Állj, egy mérnök. Ultra rövid hullámú terápiát fog tanulni. Hogy jön az a kettő össze?
3: Hát nem csak egy pólusúak vagyunk, Feri.
1: Ez jó, ez oké, okay, csak tudod, ha valaki ráállt egy ilyen műszaki mérnökös útra, abból én itt tök nehezen tudom elképzelni, hogy ezt,
0: igen,
1: a,
0: meglepő.
1: Ezt a világot éli most.
2: Mikor jött az ötlet? Minek hatására?
3: Hát, először Balázsról hallottam, bejött hozzátok Budalaci, elolvastam a könyveit, elmentem egy úté, szülésre, és aztán megfogant az ötlet.
2: Rájöttél, hogy sok feldolgozatlan traumád van.
0: Kik a tanáraid?
3: Bea és Robi.
0: Bea és Robi. Akkor te egy Márk nevezetű sráccal is ott vagy egy csoportban, nem? Van már? Ott a Márk is?
3: Ott ül mellettem kettővel.
0: Ott ül a Márk melletted?
2: És ilyen ő hogy van?
0: Mondd meg neki, üdvözlöm. Jobban találkozol vele? Elmegy az utolsóra?
3: Szerintem ám. Mindig szokott, de kicsit késő, de szerintem.
0: Jó, mondani neki, üdvözlöm. Jó?
3: Átadom.
0: Tudni fogja.
2: És ma, ma van az utolsó oktatás, vagy ma kell vizsgát tegyél, hogy hogy van ez most?
3: Ma van az utolsó oktatási nap, és akkor ezután még majd később kell vizsgázzunk.
2: És akkor a végén van egy ilyen pogácsozás, meg nagy, egymás nyakába borulás?
3: Hát, nagyon remélem, de szerintem nem.
0: Nem nagyon, nem nagyon van, de meg kell írnod ugye a dogát, igen.
3: Meg.
0: Jaj, az jó, az tök jó.
1: Én mondjuk mehetnék hozzád, hogy kiterápiázzál?
3: Persze, gyere felé, bármikor.
1: Hát, így a hangod alapján... Mondjuk...
2: De nem, ő maga a nyugalom.
1: Igen, szóval, hogy úgy nem indulta, egyébként se nagyon indulnék meg én ebbe az irányba, de szerintem nem te leszel, aki becsábít.
2: De
1: és ez nem bántás, nem bántásként mondom, ez én... Na, de én
2: más emberek hívnának, ha egy ilyen terápiára elmennék. Miből kell, ilyenkor kell írnotok egy szakdolgozatot? Vagy ez hogy
0: nem kell szakdolgozatnak hívni, innot kell de a te és az UT viszonyáról egy 10 oldalt. Körülbelül igen, hogy neked ez mit adott, hova jutottál el, miről szólt neked ez a 10 hónap. Igen, ez egy mondhatni dolgozat, de ez egy személyes megélése, amit föl kell fűzni egy gondolatmenetre, és arról egy 10 oldalt kell írnod. Nem az olyan könnyű azért.
2: És aztán ezt,
0: hát vagy visszadobják, vagy szeretik, vagy kijavítják, és csinálnod kell konzultációkat is. Tehát, hogy és bele kell raknod.
2: Nagyon hálás vagyok ezért az
0: nem, igen.
1: Szia, Laci.
2: Nagyon szerettem ezt a 10 hónapot.
0: És csinálnod kell konzultációkat, amiből kell szintén írnod, ugye, hogy mi történt a konzultáción, és kellenek visszajelzések is. Ja, kliensi visszajelzések.
2: És akkor ilyenkor feladsz egy apró hirdetést, hogy bárkit megkonzultálok? Mm-hmm.
0: Kevésbé ez így történik, de igen. Az expressben. Igen, nem, ismerősök, barátok, akiket ismersz, hogy barátok eljönnek, és akkor utána leírod a konzultáció menetét, és kapsz ugye visszajelzést, azt is bele kell írnod, hogy mit jeleznek rólad vissza.
2: Nekem még mindig van egy voucherem oda.
0: Hát ismerve téged. Ismerve téged sokáig lesz, igen.
2: Az nem egy ultra rövid lesz.
0: Arnold, kire játszanám? Kit választottam?
3: Veled szeretnénk, Balázs.
0: Játszunk akkor egyet. Jó, essünk egymásnak ekkora kitörő lendülettel. Jó? Mehetünk?
1: Na, figyeljél. 3-2-1, tessék!
0: Na, itt vagyok, Arnold. Hagyom, hogy kérdezz, jó? Biztos van valami kérdésed.
3: Akkor persze.
0: Na.
3: Te neked milyen megéléseid voltak ezen az ultrarövid terápiás?
0: Hú, Arnold, ezt nagyon hosszú lenne kifejteni. Meg lehet, hogy sokan vissza is aludnának. Ha egyszer találkozunk személyesen, akkor nagyon szívesen mesélek neked az UT és az én tapasztalataimról, de ehhez az egy perc ez kicsit kevés. Te szereted?
3: Jogos, imádom. Viszont az jutott eszembe, na, hogy... Neked nem...
0: Szép volt! Egy mérnököt!
2: Ultra rövid volt!
0: Ultra rövid játék volt! Gyorsan megválaszolom a kérdésedet. Mi lett volna még a kérdés?
3: Nem volt borzasztóan kellemetlen egy ismeretlen ember előtt. Hát, amit mondtad, az egyik oldalon valaki éppen taknyosan sírja magát, a másik összegubócva, ilyenek érdekeltek volna.
0: Aha. Tehát... Jó, hogy arra gondolsz, hogy amikor én elkezdtem ezt a tanfolyamat, akkor bemenni 20 ember elé, vagy mellé, így vagy van, közé. Ah, nem,
1: Sebestén
0: nagyon...
1: Sebestén Balázsnak kellemetlen, miről
0: nagyon
1: beszélsz?
0: Nagyon nem, nekem tökre nem. Én szeretem az életézetet, nekem nagyon sok ilyen csoportos ülésen, terápián, tanfolyamon voltam már semmi. Attól függ, hogy mész oda, meg milyen teret teremtesz ott magad körül, tehát hogy pikpak megszokják, hogy ott vagy, semmiben nincs. Én erre soha nem feszültem rá. Tehát ez benned egy feszültség. Azt levetkőződök simán. Én nagyon éltem, nekem nagyon jó kis csoportom volt. Még nagyon jó tanáraim, úgyhogy én nagyon szerettem. Na jó, az örülök, hogy megcsináltam. Arnold, akkor neked jó vizsganapot, vagy tehát nem vizsganap, zárónapot. Neked mutatjuk, hogy mit nyertél, ezt el tud ropogtatni majd.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
0: Na, látod?
3: De igen, köszönöm szépen nektek.
0: Jól van.
1: Hát nagyon szívesen.
0: Márkot csokoltatom, mondd meg neki. Jó?
3: Látodom.
0: Jól van. Ciao. Na jól van, gyerekek. Hát Arnold maga volt a lendület.
1: Maga
0: volt a... Hatalmas nagyot mentünk Arnolddal.
2: Azért ez tök érdekes, hogy ugye neked van egy ilyen arcod, mint a Puskás Arénában a ne gyere hozzám kisugárzás, és közben elmész egy olyan csoportterápiára, ahol 20 ember előtt abban a pillanatban megy.
0: Na igen, és akkor a kérdés, hogy melyik az igazi?
1: Ugye? Na ez a nagy kérdés. Mivel
0: most van-e tényleg ilyen vagy olyan arcom?
2: És
0: vagy
2: nem
0: én csak eljátszom?
2: És mi nem látjuk ezt az arcot, ezt az utóbbit?
0: Vagy én ezt csak eljátszom? Vagy tényleg van ilyen arcom? Vagy ki vagyok én valójában? Vagy milyen arcok ezek? Vagy...
2: Te ugye? Szociopata vagy.
0: Tessék?
2: Ez szociopata vagy.
0: Hát azt nem hiszem, azt nem gondolnám. Nem. Ja, de hogy igen, simán nyomok ilyen csoportos dolgokat. Én ezeket nagyon szeretem.
2: De most használ a csoportos dolgokat, mindannyian szeretik.
0: Tessék?
2: De hogy visszajársz még, vagy
0: hova?
2: Használod? Hát oda.
0: A terembe nézni, hogy ide jártam egyszer?
1: De jó volt itt ülni 10
0: konkrétabban kérdezi, hogy mire gondolsz.
2: Elvégezted ezt a tanfolyamot, de igen? Hogy te néha még visszajársz így terápiázgatni, vagy téged terápiázgatnak, vagy ezzel így végezni?
0: Ha szükségem van rá, akkor elmennék, igen. Meg ha valaki megkeres, akit én ismerek, akkor nagyon szívesen csinálok neki. Két hete is csináltam. Persze.
1: Úgy lehet, hogy én másnak kérem? Hogy a Julival nem akarsz egy kicsit foglalkozni.
0: Nincs ilyen. Ez nincs ilyen. Ez olyan van, hogy benne hogy van egy inger, és akkor neki kell jönnie. Tehát ellökni, ha nem magától jön, akkor és nincs meg benne a belső készítés, és akkor nem is lesz valódi elmozdulás. Meg nem is lesz valódi változás. Tehát valakit ellökni, ez olyan, mint hogy győzködnélek, hogy szokjál le a dohányzásról. Ez nem így van.
1: Csinálod egy
0: ha benned idejére. Van egy inger, vagy neked van egy elakadásod, vagy van valami, ami benned mozog, vagy lépnél, vagy álló helyzetben vagy, akkor neked kell eljönni, vagy megkeresni egy ilyet.
2: De mindig egy konkrét kérdéssel kell odaérkezni, ugye?
0: Hát ez sem ilyen, nem ilyen egy. Nem. Á, nem. Az egy konkrét kérdésből aztán egy nagyon szertágazó, nagyon mély forrás tör elő. Valahogy szűkítened kell, hogy mivel érkezel. De ez nem is inkább kérdés, hanem egy élethelyzet, amiben te vagy. Uh-huh. Egy elakadás, egy szorongás, egy olyan élethelyzet, amit te szeretnél kimozdulni, változtatni, ránézni, megfigyelni, hogy most mi van, és akkor ebből indulunk el, ebből kezdünk el dolgozni.
2: Na most már tényleg elmegyek.
0: Tessék?
2: Most már tényleg elmegyek. Még megvan az a piros borítéka.
1: Én Arnoldot javaslom neked, az előbbi játékosunkat, ahol megméri a szakdolgozatát. Ott óriási beszélgetés lesz közöttetek.
0: Ha ez ennek a beszélgetésnek a hatására, na most már tényleg elmegyek, ez körülbelül olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, na most akkor én tényleg leteszem a cím. Na most én most nem eszem többi ékrémet, semmiféle valódi motiváció.
2: Nem is azt, hanem, hogy tudod, van egy csomószor, hogy kapsz dolgokat, meg felhasználhatnád, meg elmehetnéd, meglátogathatnád, és hogy megfeledkezel róla, és akkor valaki így eszedbe jutatja, hogy ja, tényleg. És akkor, na hát akkor ezt tavaly karácsonyra kaptam tőled.
0: Nem vagy elég szar helyzetben, ha csak most jutottam eszedbe, hogy szar helyzetben vagy. Nem. Ez nem így működik. Ez nem így működik.
2: Jól maszkolok.
0: Tényleg, most szóltak, hogy igen, jól maszkolok. Most tényleg szóltak, hogy szar helyzetben vagyok. Hát egyébként tényleg, akkor tényleg elmegyek. Nem. Ha valóban szar lenne, akkor már nagyon akarnál menni. Tehát, hogy...
2: Figyeljetek, van egy másfajta terápiás módszer is egyébként, csak mert hogy tegnap eszembe jutott, hogy beszéltem este. Úgy szóba került, hogy elmehetnénk mindenféle masszázsra. Mindannyiunkat nagy szeretettel vár minket az a hölgy, akivel beszéltem.
0: Én lefújtam tegnap, elmondtam adásba, igen, hogy adásképtelen, amit akarunk külön, csinálni.
1: Tehát nem adásban, hanem adásban, hogy magánemberként.
2: Magánemberként.
0: Nekem ne túlkáljon ismeretlenül a seggembe.
1: Nekem igen.
2: Párosban, vagy akár az egész csapatot együtt.
0: Köszönöm. Egy 70 éves aranka vár minket.
2: Új szintre emelhetnénk ezt a munkakapcsolatot.
0: Lehet, hogy én ezt egyelőre egy picit átgondolom. Kicsit engem, szorulni kezdett a seggem, hogy erre gondoltam.
2: Engem a csaj becsavart.
0: Hát,
1: jó, de hát ezt tudtuk
0: ezt
1: is.
0: Tudtuk eddig, hogy neked ezzel nincs problémát.
1: Szóval, ha kell kísérő.
0: Igen, tudtuk, hogy nincs problémát az azonos neműekkel, úgyhogy ebben semmi meglepő
2: nincs. Nem csak az, de nagyon meggyőző.
0: Igen, meggyőző volt?
2: Nagyon, igen.
0: Iszom előtte egy rövidet, gyerekek. Várjál, gyorsan, akkor ez lement, vagy nem ment le? Nem ment le. Akkor jövünk mindjárt, és akkor leadjuk. Jó, az időjárás jelentés. 2 perc van, 7 óra, itt vagyunk mindjárt.
5: Balázsék hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
6: Rádió Egy, csak igazolj szlogen meg!
5: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országszerte tartanak szűréseket, újabb szintre lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, köztük a hajdúszoboszlói járóbetegellátó centrumban. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta rádiunknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán a Teva és az egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, illetve Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, számolt be róla az unide.hu. Rendőrök figyeltek fel egy több fős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson a hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták, számolt be róla a Hajdú Press. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó, drága reggelt. Hallgatók, itt vagyunk. És azt nézem, hogy ja, van-e közlekedési hírünk, de egyelőre csend, nyugalom, nincs. Miskolc-Szentiteri kapu szokásosnál járhatatlan. Magyar közutat szidja valaki, de egyébként békesség és rend és nyugalom. Úgyhogy jók vagyunk gyerekek, jók vagyunk. A Jóni Lingam elérhetőséget meg majd a Csatkai Szűz Mária hozza, kérdezi valaki. Igen, ez micsoda? Ultra valami? Lehet, hogy pont erre van szükségem, neked nincs, engedd el. Ultra valamire nincs szükséged, tehát ezt így ne is, ezt így jó, ne is,
6: nem
5: ne
6: voltunk
5: is
6: elég közérthetőek, nem mondtuk el elég szerint.
5: Igen. M5 nagyon jó, nem így írta, de ezt én így fordítom. Más lengesebben írta, de jöhet, nem baj. Pattintsuk egy közlekedés, illetve egy időjárás, mert az elmaradt.
6: Egy időjárás, az nagyon érdekes.
5: Nagyon érdekes, nagyon köszönjük jó. Szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: És Barbás írja, csak szólok, hogy a karácsony fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás,
6: ez megy, Istenem. Ez megy nekem. Bocsánat, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
5: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Okay. Tehát, hogy azt mondja, oké, okay, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
6: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
5: Vegyük végig.
6: Tehát ez egy műterem.
5: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben. Ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
1: Farmer és fehér póló szigorúan.
5: Bénán felöltöztet egy gyerek, aki ilyen fura arcot vág. Egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa. Igen? Nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
1: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
5: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
1: Eltépte a díszcsomagolást, a kiskölyök.
5: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom, minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tér. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jut, annyi, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz? Hogy tökéletes a karácsony, kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
6: Soha nem fogom megérteni. Soha.
1: Kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
5: Insta és Facebook.
1: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
5: Kirakod, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dőj hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
6: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
5: Igen.
6: Sose volt rajta.
5: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod van?
1: Hogy boldogabbak
5: vagyunk. Hogy boldogabbak, mert ez a verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
1: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
6: Már
1: van összhang.
5: Igen.
6: De már az oda úton összevesztek. Ölik egymást, akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
5: A csaj ki van borulva a sminkkel, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan elkészült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiban még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiban, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, rátadok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
7: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
5: Igen.
7: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
5: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
7: Nagyon megrémülve.
5: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
7: Lesz egy pillanat,
5: miért csinálod?
7: Eljön
5: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
6: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
5: Keresztbe tett lábbal csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
7: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
5: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
7: mögött. És elhúzta a táska hátra.
5: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Lesz, csináljátok.
7: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból
5: származnak. Igen.
7: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önironikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
5: Szerintem egy csomószor már megy őszintén be az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követőtáborom, az első árul, sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem. A vérképem szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
6: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
5: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdtél szembenézni magaddal, na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem,
7: de
5: vagy ezért ez változik.
7: De ezt egyébként látni?
5: Mit?
7: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medencepart.
6: De hamis dolog után néz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
7: oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
6: hogy
7: milyen lenne
6: ott. Szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
7: szarból. Nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
5: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
6: Szar neki is.
5: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges
6: jó,
5: magabutogásra.
6: Tartsd magad.
7: Ez a nők erőltetik?
5: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. De ez erről szól. Ez egy méregetés. Valójában,
6: hogy neked jobb, mint bárki
5: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
6: Na de azt meg lehet csinálni, meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotóz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
7: ott van a nagymamánál a kedenc föl.
6: Karácsonykor.
5: Igen.
7: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook párnak.
5: Szóval, tényleg nagyon kemény.
7: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
5: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozatot. Fogadhatunk valamiben, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet meg. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
7: Nagyon szépen
5: fotózol.
7: De miért akkor ezek a boudoir fotózások is legalább ennyire hamisak?
5: Az micsoda?
7: Boudoir fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
5: Boudoir fotózás, hogy minden este lefotózom a boudoirt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
7: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
5: legtétanak. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a boudoirt.
7: Hát, hogy van.
6: Ez az a boudoir, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyás.
7: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
5: De ez mi, ez mit kicsinálja?
6: Juli, mutasd már meg a fotódat a boudoir.
7: De nem hülyeskedj, hogy beírod, bár persze.
6: A boudoir fotózás az az, amikor egyedül mész, lehet.
7: A jó, akkor
6: amikor
7: lehet.
6: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
7: na, ott van, nézd meg, ott.
5: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nap nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb. Van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága.
6: És dupla öröm.
7: A legnagyobb varrógépek.
5: És összöntösen levarja utána a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli
7: kerebetre. Rökamiéra.
5: És ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejrem is fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, hogy így nem menjél boudoir fotózásra. Mi van?
7: A legszívén.
5: Néni kicsit fejnehéz.
7: Hát ő keresi a poszt.
5: De én ezt értem. És tudod mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit. És rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
7: Tehát, és hogy ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotót,
5: és utána felrakom a Tinderre,
7: és utána felrakom az Instára, akkor ez tulajdonképpen kinek készült?
5: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
7: Aha.
6: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
5: Hát, az akkor, akkor az mindenkinek készült.
6: Jó,
5: igen.
6: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
5: Kisbaba fotózás.
6: Na
7: most az viszont
5: én nekem azzal volt. Sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
7: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
5: Én nem tudom, én ezen ellágyulok mindig.
7: Úristen,
5: de nagyon zabálni valóak. Nagyon cukik.
7: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
5: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
7: Erre elágyulsz.
5: Erre nagyon. Hát körbe nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
7: Mi van veled?
6: Neki lelke van, látod.
5: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
7: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
5: Én
7: hát
5: szerintem ez nagyon...
7: Szerint,
5: nem is a természet. Én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is a karácsonyi fotózásban azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát itt ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
7: Nézd meg azt, ilyen kompressziós pólyával körbe tekert egy szerencsétlen kis kölyköt.
5: Istenem.
7: Neked ezt tetszik?
5: Nagyon. Én a tökész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
6: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
5: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
7: Megcsináltak 3 hetesen, és utána megcsinálják 30 évesen.
5: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra. Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
7: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
5: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
7: Comharisnyában?
5: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
6: Hófehér pólóba.
5: Hófehér pólóba, farmerba.
6: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
5: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező igen. Kötött garbó, igen. Igen, igen, igen.
7: Csillagszóró?
5: Ne, hát egyből csillagszóró is vagy. Jó, adom, menjünk. És csináljunk egy
7: ilyet. Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
5: Full gicsbe.
7: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
5: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
7: Jó.
5: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
7: megcsináljuk. És teljesen leszem a bejglit.
5: Igen, és iszonyatosan tolsz magad meg egy rúdmákos bejglit. Én leszek csak kényszerzubbonyba, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyos. Tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg, mi
6: az
5: a karácsonyi fotó.
6: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
7: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
5: Facebookra ki se tetszük, mert ott a kesergők vannak, tehát az nem, ott az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
7: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
5: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
7: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz?
6: Hát miért ott kőbánya is lehet, kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállal.
5: Micsoda?
7: Viccesz! Figyelj meg!
5: Hagyjad meg, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Gyuli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
7: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a
5: igen.
7: És látod a műterem falát.
5: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, hogy ez lenni szokott. Jó, tiszta fehérben.
7: Olyat is szeretnék, hogy adok egy puszit az arcatokra, miközben adom oda az ajándékot. Mert az is nagyon klasszik, tudod, így igen, igen, a férfi, igen. És így oldalról kap egy puszit.
5: Igen. Jó, hívjunk fel egy-két celebet, hogy idén mi a trend. Szerintem még már túl vannak a fotózáson. Tehát Vivient, hogy valakit fölhívjuk, hogy figyelj, mi a trend. Fotóztok, mi a fa trend idén?
6: És akkor...
5: Hát tudjuk, hogy... Tudjuk,
7: van ilyen emblematikus karácsonyi fotózós, aki csak a celebeket fotózza?
5: Szerintem ez bárki megcsinálja. Tehát hogy ez biztos, hogy egy-két fotóshoz jár az összes celeb, igen. Abszolút. Csinálj, a fiúk legyenek farmerbe és fehérinkbe, így van, nagyon jó, tényleg ez van.
6: Vagy három királyoknak öltözzünk még, az lehetne.
5: De az már, abban már van egy kis humor, ebben nincs humor, csak gics és undorítóskodás. Boldogság hazudást kell csinálnunk a fotón. Tehát
7: De mindenképpen akkor ilyen vállalhatatlan pózokat is vegyünk fel, csináljunk, formáljunk kis szívecskéket a kezünkből.
5: Ilyenek, persze, igen. Csak ezeket.
8: Megvárom a trendet.
5: Jó, várd meg a trendet, és szervezzük
8: le. Ahhoz fogom mérni a körmeimet.
7: Úgy.
8: Tudod, gyönyörű karácsonyi körmöket fogok csináltatni a fotó kedvéért.
5: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
6: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
8: Látom magam
6: előtt. Jó, és így álltok körbe.
5: Jó,
6: csináljuk. Jó, és Eszter befekszik az ölembe.
5: Jó, mindenki Eszter fekszik az ölembe.
6: De nem az a baj, hogy ez már megint ugye a
8: jobb oldalán a fotelnek Júli és én, és nagyon pucsítunk.
7: Igen.
5: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
7: Egy olcsó kölcsönzős Mikulás csaj jelmezben, vagy Krampusz jelmezben.
5: Van, a Zsűl kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez... Így hallgatom. Jó, és tehát ez igazán... lesz török, nem Zsűl, törökülésben ül elől. Úgy, de jó! Atom, nagyon hazug.
6: Ha igazán nagyok vagyunk, akkor csinálunk 12 félét, és hajtogatós naptárat adunk ki belőle, gyerekek.
7: Mindenki.
6: Na, Balázsékos hajtogatós.
7: És eladjuk mörcsnek rá.
5: Jó, Rudolf sapka gyerekekre, jó? Kérünk kölcsön két gyereket. Na, jövünk mindjárt. Fél 8-a pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis Balázs.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai támogatás Hajdúszoboszlón, családbarát elismerést kapott a klinikai központ, jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok, Demeter Dia vagyok. Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdúszoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. Azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás fűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyílászáró cserére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500.000 forintot téríthetnek meg. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unide.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéli oda. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette ez a hatást, azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevétel kiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: A híreink végén pedig néhány szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz pontosan, 5 perc múlva zene nélkül megyünk is tovább, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és már kaptuk az AI által készített
5: félelmetes,
4: egészen elképesztő fotókat, képeket, ülünk fehér kanapén, szőrös kanapén, mindenhol, már kész vagyunk, gyerekek, tehát valójában az van, hogy fotózni se kell.
6: Hála Istennek, ide se kell elmenni.
4: Úristen, nagyon jó.
6: Jó, a pizsamás gyerekek, a karácsonyi pizs is.
4: Figyelj, nagyon durva.
6: Úristen, Zsül,

0: Kérlek szépen, figyelj. Tudod mi a dolgod?
1: Megőrülsz, nagyon jó.
0: Ez nagyon
1: ez
0: jó.
1: Ez még hasonlít is. Itt most van egy kép, amit kinyitottam, ott van egy ötödik ember, egy nő a képen, aki nem tudom, hogy került.
2: Igen, nem az baj, fölrakottad egy nőt, igen.
1: Szépen, azt hiszem én, de...
2: Igen. Itt a karácsonyi fotózásról beszélgettünk meg, hogy mennyire hazug dolog ez a celebes karácsonyi műfa előtt, ugyanabban a műteremben, ugyanolyan ajándékdobozokkal való boldogságverseny, amit elkezdtünk, vagy elkezdtek, és mindenki csinálja. És ennyire erőltetett. Már valaki ugye megírta nekünk korán reggel, hogy már most beteltek a karácsonyi fotózós időpontok a fotósoknál.
0: Nagyon jó.
2: Úgyhogy egészen elképesztő tényleg.
0: Megjött a farmeres fehér inges. Jó, ide jó ez is.
2: Például az van, hogy nem tudom, hogy kell-e valójában fotó.
1: Nem.
2: Szóval olyan szinten gyártja le már az AI neked, ha négy arcot beraksz.
1: De egyébként meg bemegyünk ide a szerkesztőségbe, lefotózkodunk, itt csinálunk magunkra a fotót.
2: És berakod az AI-nak, és olyan szinten csinálja meg, hogy igazából nem kell már neked nagyon műterembe sem menni, igen. Csak jól kell utasítani, meg jól kell neki beadni a parancsokat, hogy mit küldjön. Na jól van, oké, vagy mit csináljon? Mi megyünk tovább. Zsül, milyen jó képű lettél azon a képen? Azt a mindenit neki.
0: Az nem
1: itt van egy kép, amin mellett az egészen jó kis karácsonyi fotó.
2: Igen?
1: Nézd már ide.
2: Szereted magad?
1: Hallod.
2: Jót csináltak?
1: Jó kis combom lett rajta.
2: Legalább a fotókolont
1: van. Legalább itt.
2: Na gyerekek, egy kis kémregény, csak így egy kicsit kitekintünk Amerikában. Itt érdekes dolgok történnek, csak röviden foglalkozunk az üggyel, de tényleg olyan, mint egy ilyen kémfilm. A szeptember 21-én betörtek az FBI-ba. Ti ezt elhiszitek, hogy mik történnek itt? És azonnal jelezték a különböző médiumoknak, hogy igen, nagyon durva betörés történt. Egy hacker csoport betört az FBI-hoz, és elvittek, bosszúból egyébként, elvittek ügynök adatokat, hatalmas mennyiségű FBI alkalmazottnak az adatait vitték el.
1: Gyakorlatilag az összeset.
2: Gyakorlatilag mindent, sokat olyanokat, akik az állásokra pályáztak az ügynökségén, ügynökségi dolgozókat, ügynökök nevét, lakcímét, telefonszámot, házastársakra vonatkozó információkat is mindent. És... hát az van, hogy nagyon nagy a baj, mert hogy próbálják ezeket rejtegetni, de nem tudják elrejteni, és nem tudják, hogy mit csinálnak ezekkel az adatokkal. És
0: most gondolom, hogy először zsarolás van belőle, nem?
2: Hogy megzsarolják magát az FBI?
0: Igen, hogy tessék fizetni érte, hát hogyha ők ügynökök, akkor azért ennek egy nagyon nagy lebukási kockázat van benne.
1: Én olvastam ezt a hírt, és állítólag ők egy ilyen, hogy is mondjam, demonstratív jelleggel törtek be az FBI-hoz, mert hogy pár hónappal ezelőtt az FBI, hát hogy is mondjam, kritizálta ezt a hacker csoportot, és kiadták utasításba, hogy bárkit törnek föl, mert egyébként ennek nagy múltja van ennek a csapatnak, hogy ne fizessenek neki meg egyáltalán, és azt mondták, hogy na tudod,
0: akkor fog meg
1: bemegyek hozzá.
2: És bementek hozzá, így van.
1: És elvittek minden adatot. Most kirúgnak mindenkit, akkor az FBI-nál.
2: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy ők ez egyébként tényleg egy ilyen profi nemzetközi hacker csoport, akik nagy vállalatokat zsarolnak, és úgy, ahogy mondod, igen, bosszúból azt mondják, hogy igen, csicskák vagyunk, igen, akkor igen. Bementek, és azt mondják, hogy az FBI félretájékoztatott, és büntetésből feltörték őket.
1: De mi az, hogy félretájékoztatott egyébként?
2: Tehát az hát nyilván valótlant állította a hacker csoportról.
0: Gyerekek, az van, hogy a hallgatóink nálunk sokkal okosabbak, már írják, hogy ez a győri fiú bosszúja.
2: A
0: győri. Akire rátörte ugye a magyar rendőrség az ajtót az FBI információi alapján.
2: Igen. Igen. Egészen durva, hogy már olyan csoportok vannak, akik így összeállnak, ugye egy nemzetközi hacker csoport, de hogy teljesen csendben, akár hetekig, napokig támadják az FBI-t, és aztán észre sem veszed, de ők már bent vannak. Uh-huh. És úgy rabolnak le tőled mindent, és járkálnak fájlok és adatok és információk között, hogy nem is gondolod, hogy mi történik, és ott vannak. És azért egy FBI-nál se hülyék ülnek, gondolom, a másik oldalon. Nem?
0: Igen.
2: Tehát, hogy azért a szövetségi nyomozó irodában, az FBI-ban, a CIA-nál, tehát azt gondolod, hogy azért ott is vannak jó arcok, meg hozzáértő emberek.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor, mint a filmekben, hogy kimegy az informatikus egy bögre kávéval, visszaül, leül a monitor elé, és egyszer csak azt látja, hogy elkezd mozogni a kurzor.
0: Hogy főnök!
1: És tudod, mint a Mission Impossible-ben megnyomják a piros gombot, és elkezd minden szirénázni, és viszik az adatokat.
2: Tehát, ez is egy jó kérdés, hogy jönnek rá, nyilván látnak bizonyos adatokat megváltozni, és akkor tudják, hogy betörés
0: történt.
2: Meg aki
0: ellopta, az jelzi. Ilyenkor beszólnak, hogy srácok, itt van nálunk mindenetek.
2: Igen. Engem tudod, mi érdekelne, hogy egyszer csinálják, biztos van erről film, vagy dokumentumfilm, vagy Netflix, hogy ezek a hacker csoportok valójában hogy működnek. Ugye, mert itt tényleg nem az van, hogy itt ül egy csávó, pattanásos 16 éves észak-koreai, vagy dél-koreai srác, és akkor egyedül egy sötétített szobában, miközben az anyja kopog, hogy kisfiam, kész az ebéd, ő éppen bemegy,
1: hanem
2: hogy ezek a csoportok, ezek hogy kommunikálnak, milyen platformokon, hogy használják, hogy gyűlnek össze? Hogy indítanak egy egységes támadást az FBI ellen? Az egyik Szingapurban, a másik Maláziában, Észak-Koreában, Kínában, nem tudom, összeállnak, megtalálják valahol egymást. Érted? Mit csinálnak? Discord, Twitch? Mi nem ismerem ezeket a platformokat.
1: Hogy toporoznak tagokat?
2: Hogyan mennek ki be a dark és a deep web körül, és használnak, és lépsz be egy ilyen csoportba. Tesztelnek le téged, hogy gyere, igen, akkor légy a csoport tagja. Jó, old meg ezt a feladványt. 8-an összeülnénk, az egy ilyen feladvány, ne üldögélnék egy hétig, hogy mire fölvenne minket a csoport.
1: Mik a kódszavak vajon?
2: Hogy mozgatják az adatlopást? Hogy használják az információt? Annyira idegen világ. Hogy néznek ki ezek a srácok? Valószínűleg 24 órát egy sötét szobában ülnek egy laptop előtt. Gépekkel felszerelkezve.
1: Van valahol egy srác, akinek a nyakában lóg egy pendrive, ami rajta van az összes FBI dolgozó nyomozónak az adata.
2: Hát igen, meg ugye egyet elkapsz, mi történik? Hát most egyet elkapsz, ez egy független laza hálózat, igen, szerte a világban, semmit, ezeket nem tudod felszámolni, nem tudod elkapni, nem tudod kiirtani, nem tudsz velük valójában semmit sem. Milyen tudásuk van? És nem gondolom, ezek 40-50 éves csávok lennének.
0: Ja, ez
2: szerintem
0: 20,
2: ezek,
0: 20
2: ilyen,
0: éves
2: ezek ilyen 20 éves kis zsenik. Tudod, aki már 4 évesen ízi lábújjal kirakta, csukott szemmel sötétbe a 64 soros Rubik kockát, érted? Tehát nincs egy full zseni az összes. De hogy ez, és aztán...
0: Na és akinek például szüksége van az adatokra, ugye, aki ezzel tudna, ő hogy találja meg őket, hogy kitől kell megvegyem. Vagy akinél nála van az adat, a 20 éves zseni, ő kit fog fölhívni, hogy figyelj, nálam van az...
1: Feldobja a dark webre. De egyébként ez...
2: De ki a vevő a másik oldalon? Hát gondolom az oroszok, a kínaiak. Nyilván a másik oldalról bejelentkeznek, igen, hogy adná oda az FBI, nem tudom, adatait. A dark webben megértékesítik, de ők általában nem értékesítenek, csak zsarolják a vállalatot, valamit elérjenek, tehát nem adják el az adatokat.
1: Nem, itt most állítólag ebben az esetben azt mondták, hogy nem fogják eladni az adatokat, de egyébként ők meg a sok nagy vállalathoz töltöttek be, és adták el az adatokat.
2: És eladják az adatokat.
3: Figyelj, itt van Snowden esete, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes, 2014-ben, ugye, amit ő véghez vitt, azért az nagyon-nagyon durva.
2: Ő belülről csinált ezt, ugye, tehát ő rálátott a
1: az embereket mondjuk akár a dark webben keresztül, mert nyilván nem arról van szó, hogy akkor elmennek, találkoznak egy parkban, és akkor lemezt cserélnek. De hogy itt nem lehet...
2: Igen, flopin, leülnek flopin, odaadja neki flopin.
1: Ott adja a vastag
2: barítékot, és
1: kap egy flopin.
2: Nem, hát ez veszik, már nem így zajlik.
1: Tehát, hogy a dark webben keresztül, tehát ezek sehogy se visszanyomozhatóak. Tehát ezt nem hiszem el, nyilván kriptóval fizetsz, nyilván ezen módon ezt meg lehet kerülni, ezt az egész rendszert.
2: Gondold el, aki betör az FBI-ba, az nem tudja úgy elrejteni különböző nemzetközi szervereken keresztül az ő címét, hogy soha életben ne találják meg. Hát te is le tudsz tölteni applikációba egy VPN szervert. Ugye, Zsül? Te tanítottad meg nekem.
0: Így utalgatok erre arra.
2: Járkálok-e, kalandozom erre arra a különböző. A webnek azért nagyon sok olyan ismeretlen felülete van, ahol jó azért ránézni egy kicsit.
3: Nincs biztonságban a rádió egy szervere, úgy érzem.
1: Te töltesz fel dick-pic képeket a rádió egy kép.
2: Igen, igen. Ott is olyan mesztelen képeket én raktam föl.
1: Kompromitáló fotó.
2: Na minden gyorsan megkérdezzük Csabát, ami biztonsági szakértőnket, a műegyetem docensét, csak hogy három mondatban mesél nekünk, mert baromi érdekes ez a világ. Nyilván nagyon sok sorozat meg film van erről. De ajánljátok már, hallgatók, tényleg egy-két jót, ami most platformon megy, és mondjuk azt megnézed, hogy kicsit rálátsz erre a világra. Engem baromira érdekel, mert full hülye vagyok ez a témához.
1: Mennyire lehetnek most betolva az FBI ügynökök vajon?
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy rájuk ilyenkor hogy vigyáznak.
1: Lehet azért egy kicsit most.
2: Ugye, hogy ezek beépült ügynökök.
0: A gyerekek, az egész rendszer ilyenkor azért megremeg.
2: 5000 emberről igen, nyilvánosságra hozzák, azért az nem, az kemény. Igen. Így van, Krasznyi Csaba. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jó reggelt, mert beszéltünk a múlt héten valamikor, nem is olyan régen.
1: Gergely, ugye? Robert.
2: Igen.
4: Meg is vagyok lepve az, hogy ilyen sűrű hívtok mostanában.
0: Ugye, aki jó, az jó. Ilyen
2: orgánummal, Csaba. Addig hívunk még egyszer, tényleg. Nem énekeznek. Na, mit tudunk erről a hacker csoportról? Ez a, nem tudom, Shiny Hunters, ugye így hívják magukat. Ők kik?
4: Shiny Huntersnek hívják valóban. Ez egy lagán szervezett kiberbűnözői csoport, akik elsősorban azért hackernek, hogy pénzt szerezzenek. Itt a tippek alapján ez egy gyakorlatilag valószínűleg egy nagy nemzetközi hálózatról, az a hálózatról van szó. Korábbi letartóztatásokban főleg francia állampolgárságú kollégák voltak érintettek, de valószínűleg egyébként Nyugat-Európából és Amerikából szerveződött fiatal, 10 éves, fiatal, 20 éves csapatról van szó.
2: 10 éves srácok? Egészen elképesztő. Ahogy ez tök normális, hogy ebben a világban ezek a hacker csoportok, ezek nem 30-as, 40-esek, hanem 10 éves srácok.
4: És ez mindig is így volt, az a 80-as évek elejétől kezdve úgy van, hogy aki hackelni kezd, igazán komolyan, az valahol olyan 12-14 éves korában kezdi. Utána általában bekerül valami olyan csapatba, hacker csapatba, ahol vagy szürke, vagy fekete dolgokat csinálnak. A többség általában a 20-as évek közepére inkább átvált valami legális munkára, amit azért jobban megfizetnek, mint a kiberbűnözést.
2: Ja, mert hogy ők ebből nem keresnek annyit.
4: Ó, de hogy nem, rengeteget. Rengeteg olyan felvétel van, ahol lehet látni, mi történik. Jellemzően nem a hackerek általában, hanem inkább azok, akik tisztára mossák a pénzt, amit ezek után megszereznek, de azért lehet vele jó keresni, hogy ügyesen csinál az ember. De azért a letartóztatás, pláne ugye ennél az esetnél az FBI-t sikerült felnyomni valószínűleg, mert ki tudja, hogy mi történt. Itt azért az ember után elég erősen utána mennek.
1: Hogy lesznek ezekből az emberekből, hogy lesz ebből csoport? Tehát hogy találják meg egymást? Nyilván nem adnak felálláshirdetést.
4: Nem, de érdekes módon ez úgy történik, hogy amikor az ember először belekezd és megpróbálja megtanulni ennek a szakmának az alapjait, akkor előbb-utóbb oda keveredik mindenféle olyan fórumra. Régen ezek nagyon régen IRC fórumok voltak, különböző BBS-ek voltak, aki ezt ismeri, annak gratulálok. Most pedig jellemzően úgy működik, hogy a Darkneten vannak azért olyan csoportok, olyan fórumok, Telegram csoportok, ahol az ember nagyon könnyen bele tud keveredni, információt tud szerezni, el tud kezdeni beszélgetni, és általában ilyenkor működik egyfajta behúzás, egyfajta mézes madzag, azaz például adnak kisebb feladatokat a már benne levő nagyobb halak, amit hogyha az ember sikeresen végrehajt, akkor egyre nagyobb és nagyobb falatot lehet kapni, egyre nagyobb és nagyobb pénzért.
2: De a kisebb falat azt gondolom nem olyan, hogy x-eljen be, hogy nem vagyok robot, ugye? Tehát, hogy mert én eddig jutnék. Ezt tudnám még megoldani, hogy oda, meg hogy hány bicikli van a képen, de valamikor azt is elrontom, és akkor rájövök, hogy két képben még belógott a bicikli sarka. Rohadjál meg, nem jól bicikli van, érted? És újra kezdem.
5: Lesz, nem a mi szakmánk lesz.
2: Ez nagyon nem a mi szakmánk, igen. És akkor ők most mit csinálnak? Zsarolják az FBI-t, hogy az FBI kérjen tőlük bocsánatot? Ezt akarják valójában?
4: Így van, kicsit, legalábbis ugye ezt nyilatkozták, kicsit önérzetesek a kislatorok, ugyanis állítólag májusban, nem állítólag, hanem májusban az FBI közzétett egy figyelmeztetést arról, hogy ez a csoport, aki éppen akkor az Egyesült Államokban használatos egy sok közül egyik közoktatási rendszer törte föl, és onnan adatokat lopott el, zárójelbe, mint hogyha Magyarországon a krétát törték volna föl, zárójelbe bezárva. Szóval, amikor ez az akció megtörtént, akkor az FBI azt terjesztette róluk, hogy a felhasznált adatokból zsarolják azokat, akiknek az adatai kikerültek, úgynevezett swattingot csinálnak, ami azt jelenti, hogy rájuk küldik mondjuk az FBI-nak a különböző speciális egységeit, néhány gyereket. Tehát magyarul visszaélnek ezekkel az adatokkal. A csoport pedig azt mondta, hogy ők ezt abszolút nem csinálják, ők teljesen becsületesek, zárójel, ha-ha-ha. És éppen ezért ők kikérik maguknak ezt, és 7 napot adtak az FBI-nak, hogy vonja vissza ezeket az állításokat, különben ezeket az állítólagosan kiszivágott adatokat nyilvánosságra fogják hozni, és ez sem igaz, mert igazából nem mondta senki, hogy nyilvánosságra hozzák, hanem az volt a mondás, hogy ha szeptember 30-ig nem történik a visszavonás, akkor majd történni fog valami.
2: És az még nincs itt, tehát azt még nem tudjuk. Ez ilyenkor ügynök adatokat jelent, hogy hol lakik, hova van beépülve, mit csinál, mi a fedőneve, tehát mindenki derül róluk.
4: Valójában arról van szó, hogy az FBI-nek az álláskereső oldalát törték föl állítólagosan. Ugye az FBI is, mint minden nagy szervezet, pontosan olyan bürokratikus, mint minden nagy vállalat, és pontosan ugyanolyan szolgáltatásokat vesz igénybe, mint minden nagy vállalat. Ebben az esetben egy külső szolgáltatótól származó álláskereső oldal szolgáltatást törtek fel állítólag, egy olyan sebezhetőségen keresztül, amit állítólag sehol máshol még nem használnak. És azt mondom sokszor, hogy állítólag, mert egyébként, ugye, amikor látunk egy 5000-es adatsort, akkor hát messziről jött ember azt mond, amit akar, ilyenkor mindig validálni kell, ellenőrizni kell, hogy ezek tényleg valós adatok-e. Ez az egyik, a másik pedig azt kell ellenőrizni, hogy tényleg onnan jöttek-e azok az adatok, ahonnan állítja a maga a támadó. Mert hogy például 2015-ben több 10 milliónyi amerikai közszolgának az adatait lopták el az ezzel foglalkozó amerikai szervezettől, tehát például nem kizárt, hogy ez az 5000-es minta, ez mondjuk 2015-ből származik, mert akár az is lehet. Tehát most mindent ellenőrizni kell. Hogy mi van mögötte, az állítás szerint valóban nevek, személyes adatok, különböző például büntetett előletre vonatkozó információk, egészségügyi adatok, hiszen ugye ezeket egy álláshirdetésnél általában meg kell adni. Ráadásul a csoport azt állítja, hogy nem csak az álláshirdető portált törte föl, hanem utána tovább tudott menni az FBI által használt belső kormányzati felhőszolgáltatásra is, ahonnan szintén letöltöttek 2-3 terabájtnyi adatot, amit megint csak nem lehet validálni. Úgyhogy most úgy állunk, hogy van egy állítás, ezzel szemben pedig az FBI-nak az a mondása, hogy vizsgálják az esetet, tehát nem tudjuk pontosan, mi történt.
5: Én, amikor adattulajdonos vagyok, én nem veszem észre, hogy ezeket ellopják, mert ugye akkor ez tök egyszerű lenne cáfolni az FBI részéről, hogy igen, ezt állítják a hackerek, hogy ellopták, de nem lopták el.
4: Határozottan nem tudjuk, hogy ilyenkor történik-e bármit, és szolgáltató az, aki erről bármit tud mondani, és ugye ráadásul itt az a nehéz, hogy nem az FBI volt az, aki üzemeltette ezt a portált, hanem valaki harmadik szolgáltató, akinek erről meg kell győződnie. Csak egy példa, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mi történik. Tegnap kaptam egy e-mailt a általam használt biztosítótól, amiben tájékoztatnak engem arról, hogy információbiztonsági incidens érte a szolgáltatásukat, ami mellett kiszivárogtak, kiszivárgott az e-mail cím és a kötvényszám, és nagyon vigyáz. Látta ezt valaki a médiában? Nem. Érzékeltem én ezt egyébként, hogy megtörtént? Nem. De ugye az európai szabályok alapján legalább kapok róla egy e-mailt. Az amerikaiaknál más szabályok vannak, máshogy működnek ezek az incidensek. Bízunk benne, hogy tisztában fogunk látni majd legalább szeptember 30-a után.
1: Na most, hogyha ez a hacker csoport egyébként azt mondja, hogy oké, ezek az adatok validok, itt van nálunk a teljes lista, ezért mi pénzt kérünk, akkor az FBI itt suskusban előfordul, hogy utal nekik azért egy csinos, jó kis szemmel látható összeget, hogy ne tegyék közzé? Szoktak így egyezkedni?
4: Az amerikai kormányzatnak az alapelve az, hogy terroristákkal nem egyezkedünk, és ugye ebben az esetben ugye bűnöző, kiberbűnöző terrorista az olyan távolul hunyorító ugyanannak tűnik. De például az a közoktatási portálokat üzemeltető cég, akiket ugye májusban feltörtek, és akik miatt ez egész hoppáré van, ők például fizettek. Ilyenkor az szokott a gyakorlatban történni, hogy miután azt gondolom, hogy kevesen vannak olyanok, akik tudják, hogy kell egy bűnözői csoporttal tárgyalni, megjelent egy ilyen szürkezónás szolgáltatás, a túsztárgyaló, nevezzük így, aki kisebb anyagi ellenjuttatásokért cserébe lealkudja az első zsaroló összeget ezeknél a csoportoknál, és ország mindenki jó. Jár a végén, kivéve azt, akit egyébként feltörtek és akit megzsaroltak. Az FBI egészen biztosan nem fog ezzel semmit se tenni, ugye neki ott van a világ egyik leghatékonyabb rendvédelmi szervezete, egyébként is nyomoztak a Shiny Hunters után most már igazából hónapok óta, tehát ők voltak a fókuszban. Én azt gondolom, hogy ilyenkor kellően fölhúzzák magukat, és kellően széles körű nemzetközi rendészeti akció indul azért, hogyha bármi történik, akkor az, aki a bármi mögött van, annak nagyon rossz legyen a később.
2: Az még egy bevett gyakorlat, utolsó kérdés, még így, hogy aki nagyon profi, azt átveszik? Ezt csinálják? Tehát akár azt, hogy az FBI elkaptunk, de iszonyatosan jók vagytok, gyere hozzánk dolgozni.
4: Hát ez 20 évvel ezelőtt még működött, amikor kevesen voltak ebben a szakmában, most már azért, aki nagyon jó, az általában tudja, hogy hogyan lehet állást szerezni ezeknél a szervezeteknél.
5: Aha. Hát persze, betörik oda, és akkor beírja magát, hogy most már munkavállaló, ennyi lehet.
2: Igen, hát írja, nem, hogy én is önöknél dolgozom.
5: Jó, Csaba, majd annyiba segíts még, hogy az autentikátort a DAB-hoz hogy tudjuk élesíteni, mert mi itt megakadtunk.
2: Ja. Igen, nagyon fontos.
1: Két éve nem tudom letölteni a leleteimet.
2: Igen, nagyon-nagyon nehézbe vagyunk itt a másik oldal. Csaba, köszi, jó munkát nektek, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
2: Köszönjük, doktor, azt mondja Csaba, a kiberbiztonsági szakértő. Köszönjük szépen. Vélem. Mennyire keveset tudunk erről a világról, nem? Vicces?
5: Hát de tényleg, és mi digitális analfabéták vagyunk ezekhez, érted? Hát tényleg ilyen apróságon vérzünk el.
2: Abszolút, hogy jön egy levél a gov.hu-tól egy hétig nem merem megnyitni, annyira szorongok, hogy bizony, hogy elakadok a bejutással, úgyhogy jó lesz az, majd a könyvelő elolvassa. Na jövő mindjárt 2 perc, 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Magyar

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: egész csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: 10 ezer tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Hány óra?
12: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
12: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedakurt.
13: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol.
13: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol.

0: Muki.
1: Öveként bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A Hajdúböszörményi kampuszon is lesz kutatók éjszakája, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Megkezdte a próbagyártást a CATL debreceni cellagyártó üzeme. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Pénteken rendezik meg a kutatók éjszakáját, amelyhez idén 19. alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem. Közel 200 program közül választhatnak az érdeklődők, a gyerekektől a felnőttekig. Lesznek látványos kémiai kísérletek, önvezető járművekkel kapcsolatos bemutatók, valamint az egészség, műszaki, agrár, természet, bölcsész és természettudományokhoz kapcsolódó programok is. Fontos, hogy a rendezvénynek nem csak Debrecenben lesznek helyszínei. A Hajdúböszörményi kampuszon is várják az érdeklődőket, emellett a Nyíregyházi és a Szolnoki kampusz is bekapcsolódik a programba, számolt be róla a Hajdú Press. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétesz, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
3: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a De Hír. A próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
6: Anna, Júli, Zsülike,
7: Viki, Daci,
5: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
8: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
9: Jó reggelt!
8: Tényleg hosszabb így a reggel azért, hogy nincsenek, nincsenek zenék. És megmondom őszintén egyébként, nem hiányzik.
9: Ja, azt akartam, hogy ez zavar?
8: Nem, többet kell dolgozni, az igen. De az, hogy ne üljön le a hangulat valami nyálfos zenétől, ez egyáltalán nem zavar, már hogy nem hiányzik. Tehát, hogy így, ez jó.
9: Meg kiesel a ritmusból?
8: Igen, úgy leülsz. Meg most hogy... jött volna valami Taylor Swift, Ophelia, ott elkerreg, ott neked.
10: Igen, meg hogy mi ezeket a zenéket már elég sokszor hallottuk.
8: Igen. Tudod?
9: Nem csak mi. Hallgatók is.
10: Bár hallgatók egy hallgató is. Írta, hogy és mi van a hírek utáni zenével, hol van?
8: Nincs. Az nincsen, de tényleg jobb ez így. Rendszorgalmas őrei az M1 Vértes szőlősi pálya felhajtónál Luffy fújóversenyt tartanak a Tatabánya felül érkezőknek, Barbie, köszi. és M1 Budapest felé ugyanakkor baleset a Tatabánya irányában, mondta, ezt is Barbi küldte. Barbi milyen kis aktív. Ma reggel több közlekedési hírt is elküldött nekünk. 0623111111 az SMS számunk, és a megszólásunk végén adunk valakit, aki kulccsal próbálkozik, úgyhogy gyerekek, nem SMS-ben, hanem telefonon. Nagy erőkkel basszancsátok Annát, és hívjátok, nyomuljatok, hogy legyen kulcsos konténeretek, holnaphoz 2 vagy 3 hétre sorsoljuk.
10: Kettő
8: gyerekek.
10: Kettő.
8: Ez is elérkezett.
9: Jó. Lányom cuki volt tennep, megkérdezte, hogy tennep előtt, hogy ő esetleg bejelentkezhet erre a játékra?
10: Fél, mire számít?
9: Saját telefonszámról. Elküldheti a jelentkezését?
8: Ez necces, mert egyébként simán lehet, hogy tök véletlen bekerülne, igen, de ha meg bekerül véletlen, sosem mosuk le magunkról. És esetleg kinyitja a konténert, na az kemény.
9: Na hát.
10: És melyik ajándékra számít nagyon? A kiváló minőségű, fantasztikus elektromos kupra? Ravára?
9: Annak örülnék a legjobban. Igen.
8: Csodálatos autó, nagyon szép, nagyon szeretjük.
9: És a parkács készletnek is, nyilván.
8: Sose ültem még ilyen jobban.
9: Na, jó van.
8: Aki tudja, tudja. Így is van. Na szóval, a lényeg, hogy...
9: Hogy nem indulhat. Na.
8: Nem indulhat, és erre nagyon kínosan figyelünk, hogy csak olyan ismerősök és barátok vigyék el az ajándékot, akit nem ismertek. Úgyhogy soha nem fog feltűnni, hogy mennyi mindent szórtunk itt már ki, de jól is van ez így igazából. Na.
10: De Júli unokahúga jelentkezhet?
8: Unokahúgod már igen.
9: Mennyire kell távoli rokonnak?
8: Lehet távoli. Hát sose tudjuk meg, hogy most...
10: Tehát tagad ki a lányodat, és akkor
9: én most itt már megtagadom nyilvánosan. Igen.
8: Illetve Laci megfogalmazott egy nagyon fontos üzenetet, nem tudom, hogy tolmácsolhatom, de szerintem jó. Ne hívjatok Viberen, mert felrúglak benneteket. Köszönjük szépen! Én ezt nem nektek írta, nekem írta, csak hogy közvetítsen finoman. Mi egymásra így kommunikálunk, de ő ezt finoman jelzi, hogy nem kell Viberen bennünket hívni. A telefonszám, gyerekek, a telefonszám. Ez mi analógok vagyunk, itt most a telefonon kell 10-nek lenni. Na, viszont egy hír, beszéltünk már a héten diákcsínyekről, meg fiatalon elkövetett kis autós, meg telefonos bosszantásokról. De gyerekek, úgy látszik ez a hét erről szól, nem baj, szeretjük, mert hogy nagy dolgok történtek itt Pécsen. Nem tudom, megvan a pécsi autókereskedés. Hát nézzük
9: a
8: meg,
9: a híres pécsi.
8: Mennyit autó változott itt a világ? Jelenti, mi mit csináltunk 14-15 évet, és mit csinálnak ezek? Figyeld a hírt. Két nagy értékű autót vittek el fiatalok egy pécsi autókereskedésből szeptember 20-án. Gondolod itt még azt, hogy valószínűleg ilyen 20-25 éves srácok betörtek, és valahogy egyébként teljesen érthetetlen módon kinyitották az autókereskedést, megszerezték a stúzkulcsokat, beültek az autóba és elvitték, de nem erről volt szó. Figyelj, itt jönnek a komoly bűnözők. A rendőrség beszámolója szerint egy 17 éves fiú, két fiatalabb társával, figyeld, egy 13 és egy 11 éves gyerekkel ne jutott szólt be a pécsi vásártére működő kereskedés épületébe.
10: Hogy?
9: Hát
10: a 17 éves, mint értelmi szerző, berángatja a 11 meg 13 éves.
9: Ő tartotta a bakot.
8: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon kéne lennie? Vagy
9: nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
8: A három gyerek bejutott a pécsi vásártére működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
9: Na most...
8: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már mást esznek. Vagy mást isznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
9: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
10: Hát a legszebb az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy...
8: Felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Egy autókereskedésben egy csomó kulcs van.
9: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
10: Hát be van zárva, hát most...
8: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha, ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem.
9: Melyik
8: a két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba,
9: úristen,
8: a 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves, az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát,
9: na.
8: Hát azért ő még nagyon pici.
9: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
8: Nem egy Q7-es 40 milliós Audi-val.
10: Egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Igen. Tehát, hogy ez fontos.
9: Igen. 11 évesen szerintem, 11 éves, nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még ki se próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját higgyétek maga, hogy vezessen.
8: Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy ebben,
10: az ilyen autós
8: ebben benne van. Én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik. Mert hogy mennyire GTA? Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
9: Hát azt, nem mondd már. Közben
8: magát, nyomd, önmagam, oké, mi lesz ebből? Kapaszkodj! Fogja a 13 éves, beülteti a 11 éves.
9: Kövérgáz.
8: Kövérgáz nyom egy automata a Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták, start-stopposak, egyszerű őket elindítani. De azért utána...
9: Ne mondjátok már, hogy nem volt, mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
8: Jenny!
10: Jó, de nem tettük meg, ugye? Azért ez itt egy jelentős különbség.
9: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
8: Szerintem ez picit több.
9: Ez egy picit több.
8: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguld az egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
9: És hogy derült ki? Mármint úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt az
10: őr.
8: Nem, az őr az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tinédzser, a 17 éves, eljutott Lánycsokig.
10: Ahol gondolom leparkolt, és bement aludni, ahol... hogy meg vagyunk.
8: Igen, a két kocsi kereskedelmi értéke közel 40 millió forint. A 17 éves kihallgatták, őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását.
10: És tényleg a 11-13 évesen mit tudsz csinálni?
8: Mit csinálsz?
10: Javító nevelőbe küldenek igen. Ilyenkor?
8: Hát te gondold el, a 11 éves másnap bemegy a suliba. Na?
10: Hello,
9: kinek ilyen volt a hétvégén?
8: Na ki, igen, na ki a király?
9: És akkor nyilván a kárt, amit okoztak a kocsiban, azt a szülők kötelesek lesznek kifizetni. Mert hogy áttörtek vele egy kaput, tehát biztos, hogy sérült az autó, belehajtottak vele egy árokba, tehát nyilván sérült az autó. Tehát nem csak az van, hogy most akkor visszaviszik a kereskedésbe, hanem ezt ki kell fizetni.
8: Hát ezt ki kell fizetned. Na most valószínűleg nem feltétlen gondolom, hogy jó módú szülők lennének azért, vagy feltétlen azért egy ilyen autónak a kaszkója, az őr része. Hát nézzek, a kocsi az úgy áll az árokba, hogy fejjel lefelé beesve egy ilyen csatornába. Tehát ez azt hiszem a 11 meg a 13 éves tette orra a kocsit. Érted, ők óra?
10: Szerintem itt tudod, mit akartak átugratni.
8: Itt azért akartak ugratni, itt nyílik a légzsák, itt kiszakad az anyós ülésen a kesztyűtartó, itt kinyílik a kormány légzsák, tehát itt iszonyatos károk vannak egy
10: meg
8: ilyen
10: az
8: autóban.
10: Az autó orra asztropa, az biztos.
9: Ők ezt huncutságból csinálták, mert jó poénnak gondolták, vagy el akarták kötni az autókat, és voltak vele terveik, hogy majd akkor esetleg ezt odaadják apának, aki majd eladja, vagy
8: nem tudom, én nagyon beszélnék egy ilyen sráccal.
10: Mi volt a terv?
8: Mi a terv? GTA-ztok? Élőben akartok valamit, amit átéltetek, vagy nem elég izgalmas már nektek a szimulált világ, amiben léteztek? Mi a terv? Tehát mit csináltok? Mert a 17 éves, nem azt mondom, hogy oké, de hogy ott azért nagy kamaszos lázadás. De csak azt mondod a 11 évesnek, hogy figyelj, maradj ki ebből. És érted, milyen csávó lehet a 11 éves? Lehet, hogy cigizik, iszik, piázgat, érted, te hagyjad, és én elképzelek ilyen cuki aranyos 11 éves gyereket. Aha. És bejön egy 70-es csávó.
9: Egy kis raptor.
8: Egy Erdor Zserbe, te tovább, hogy 11 éves, ne fogd meg a söröm, érted? Tehát, hogy mi látjuk más, hogy valószínűleg nagyon korai érettek
10: a gyerekek. Az van ezzel a 11 évesse, hogy sajnos este a buliba elitte az összes pénzét, és nem volt pénze taxira, igen. Tudod? Ezért aztán betört és lopott egy autót.
9: Vagy felcsapta a naptárat, és azt mondta, anyának születésnapja lesz holnap.
8: Igen. A GTA Pécsen, sőt a kereskedő mondta, hogy ezeket a kocsikat kirészhették, mert sok kocsival alébb toladtak a kereskedésben, figyeld, hogy ki tudjanak jönni velük. Tehát kinézték az autókat, a többi autóval arrébb álltak, és ezt a két autót akarták kiszabadítani.
10: Gyerekek, na, ez így viszont súlyosbító. Tehát itt nem az volt, hogy az első kettőt, ami a legközelebb áll a kapóhoz, elcsórod.
9: Elvitte előző héten apa egy próbavezetésre a kocsit a gyerekekkel együtt, akik a hátsó ülésen ültek.
10: És ez kellett neki, mi?
9: Nagyon megtetszett nekik, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt hazaviszik.
8: Piros, már piros. Hallod? Aha. Igen, tehát akkor a többi autóval elállt, és azt mondta, hogy nekünk kell a...
10: De ezt
8: nekünk...
10: akkor tervez egy gyereket.
8: Akkor ezt tervezték, igen.
10: Ez már tényleg bűncselekmény. Ezt nem mondhatod, hogy gyerekkori csíny, hogy hát így alakult, hogy loptunk egy autót.
8: Hülyeség azt állítani, hogy ebbe benne van a GTA? Nem tudom. Tehát, hogy nem lehet, hogy nekik ez az annyira valóságukká válik, vagy fel sem fogják. Vagy azt mondja, figyelj, meg tudtuk ott csinálni, ott ugye tudsz rabolni, egy szimulált világban élsz, küldetéseket hajtasz végre, ölsz, lősz, kocsit rabolsz.
9: De hogy ennyire elvesztették a realitás érzéket?
8: Nem azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy egy szimulált világban vannak, csak valójában igen, hogy megoldjuk ezt a szimulált világban, már nem ad elég adrenalin, próbáljuk és hülyeség mindent a játékokra fogni, meg nyilván aki játszik egy GTA-ban nem megy el utána az oktogorra lövöldözni, tehát nem ezt a borzasztó közhelyes, nem tudom, párhuzamot akarom állítani. Csak hogy van egy ilyen játék, amit milliárdok játszanak, óriási siker, és közben már trend az, hogy tör be valahova, lopjál valamit, és utána legyen neked egy autós vagy egy rendőrös üldözésed. Ami mondjuk megtörténik 10 éve a GTA-val.
9: Igazából nekem az a furcsa, hogy ezeknek a srácoknak ennyire nincsen a tudatukban az, hogy ennek következményei lesznek. Tehát, hogy az oké, rendben kihajtam a kocsit. Na de hát előbb-utóbb megtalálnak. Tehát nem gondolkodnak kettővel előre, hogy
10: azt
9: mi lesz ezzel az autóval.
10: Nem fogják elkapni.
9: De meddig mentek volna ezzel az autóval?
10: Hát nem tudom, hazáig beáll. Ugye a 17 éves, ő hazament, ő lánycsóki, oda beállt, hazament, és lefeküdt aludni.
8: Lefeküdt aludni?
10: Igen. Hát ha...
8: Megvan. Nem ha mondod.
10: A szajlé, majd holnap fölteszük a marketplace-re, érted?
8: Igen.
9: Lecseréli a rendszámtáblát.
8: Igen, azért, hogy annyira boomerték a videójáték hibáztatás. Nem, ez csak kérdés, gyerekek, hogy ez nem lehet benne? 20 éve, 30 éve is törtek be autókereskedésekbe, loptak-e repülőt, loptak-e autókat? Lett az egyébként 20 éve vagy 10 éve TikTok trend, hogy csinálj egy autós üldözést ellopott autóval is törzs fel a TikTokra, hogy mögötted villog a rendőr? Ez nem volt.
10: Tehát, hogy valamilyen, nem volt TikTok se, ugye?
8: Úgy. Valamilyen szinten a pszichét azért biztos, hogy befolyásolja, vagy a kollektív tudatot. Nyilván nem a videójáték tehet róla. Oké, ne azonosítsuk. Csak kérdezem, hogyha van egy ilyen játék a szimulált világban, és utána ez most trend lett, akkor a kettő között nincs összefüggés.
9: Szerintem benne van, és egyébként az lett tök furcsa, hogyha mondjuk egy ilyen teljesen normális, átlagos konszolidált családból érkezik ez a három srác, akinek csak egyszer jött egy ilyen megkívánkozás.
8: Átlagos konszolidált családból szerintem nem csinál ilyet. Tehát azért van egy háttér, egy neveltetés, egy morál, ott azért csinálnak csínyeket a gyerekek, meg rosszak, meg kamaszok, meg nőnek. Azért nem kötsz el 2-40 milliós, vagy
9: nem autót. Nem tudják annyira felhetszelni egymást.
8: Szerintem nem, mert hogy van valamilyen átadott morál, amit azért a szülők úgy oda tettek a kezedbe, hogy figyelj,
10: az
8: azért mindenek a határa.
10: Első kérdés, amit fölteszek, akkor ezzel kapcsolatban neked, hogy egy 11 éves gyerek...
9: Miért tud vezetni?
10: Nem, 11 éves gyerek, szombatról vasárnapra virradó éjszaka mit keres kint? Tehát mondjuk csak ennyi, hogy nem hajnali 2-kor, csak este 9-10-kor egyedül mit keres kint? Na, akkor, és akkor itt van a szülői felelősség.
8: És itt a magyarázat, igen. Ja. Azért, aki nem tudom, hallottátok-e, nem, most van egy ilyen TikTok trend, hát pont erről beszélünk, hogy lopjunk kocsit, legyen rendőrös autós üldözés, amit felvesznek videóra, és feltöltik TikTokra. Itt Írországban nagyon sok baleset történt, mert szembe mennek a forgalommal az autópályán, ott nem követhetik őket a rendőrök. Borzasztó. Tehát az maga a trend, hogy lopj egy kocsit, és vedd föl, ahogy a villogó rendőrautó üldöz, és ezt töltsd föl valahova. Szóval, hogy azért ez is teljes őrület, de nyilván nem lehet mindent a számítógépre, meg a játékra, meg a TikTokra fogni, tehát valószínűleg itt azért arról van szó, hogy igen, nincs meg az a háttér.
9: Azon gondolkodom, hogy mert hogy most így ránézünk ezekre a gyerekekre, és azt mondjuk, hogy jó, micsoda felelőtlenség, mondjuk ezt 40 akárhány évesen, de hogyha most lennék ebben az életkorban, vajon én mennyire hülyülnék meg ezektől? Tehát, hogy mennyire szaladnék
8: bele ezekbe
9: a hogy mennyire szippantana be az, hogy figyeljetek rám, én megmutatom, én megcsinálom, hú de fasz a gyerek vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként minket is simán becsavarna egy ilyen fajta nyilvánosság.
8: Hogy valami nagy dolgot kell mutatnom, mert nagyon... annyira instabil az önértékésem, és annyira nem számítok, nem tudom, ki vagyok, keresem magam, hogy el kell kötnöm 2-20 milliós kocsit.
10: De most te gyerek vagy ebben a sztoriban, vagy így felnőttként?
9: Mint gyerekként, igen. Tehát úgy, hogy gyerek vagyok, mondjuk, ha én most lennék 12 éves, akkor vajon mennyire hülyülnék meg én is, és azt gondolnám, hogy lehet, hogy elég.
10: Én szerintem a szülői háttér az rohadt sokat jelent. Csak egy példa jutott eszembe, pont ma olvastam, hogy van valami kaposvári 12 éves gyerek, aki motorozik, és a rendőrség már többször megpróbálta elkapni. A csávó mindig fölhajt ugye a sétáló.
8: 12
10: évesen fölhajt a sétáló utcára, ott van egy gyönyörű park, abba bemegy. Már megtalálták a szüleit, akivel beszélt. A kisrác mégis minden nap ugyanezt csinálja. Én meg azt mondtam a gyerekemnek, hogy amíg nincs jogosítványod, addig nem motorozol. Érted? Uh-huh. Tehát ott, ahol a szülő azt mondja, hogy ugyan gyerekem 12 éves vagy 13 éves, itt a motorkerékpár, hussanjál, menjél, szívos meg a rendőröket, mert ez kurva nagy poén, ott nincs miről beszélgetni. A te anyád valószínűleg úgy vágott volna szájba, érted 12 évesen, ha hülye trendre akarsz felülni, és nem ez a jó, tehát nem keverni a gyereket, csak mondom a másik végletet, hogy eszedbe se jutott volna ilyeneket megcsinálni.
8: Igen. Érted? De azt mondja, hogy világszerte megszaporodtak ezek a csinyek, és nagyon sokan kutatják és nézik már ezeknek trendek megszaporodását, és mondjuk a GTA 5 vagy a GTA 6-nak a világviszonylatban való elterjedését. Tehát, hogy azért sokan vonnak párhuzamot, ez most nem egy ilyen boomerozás, hanem a videójátékok, hanem egyszerűen az, hogy tényleg lehet itt pszichésen valamiféle párhuzam. A szimulált világ és aztán a valóság között.
10: Gyerekek, erre kutatások vannak 10-15-20 éve mióta vannak videójátékok, hogy egy idő után elhiszed azt, hogy ha a hatodikról te a videójátékban átugrassz a másik épületre, ha véletlenül leesel, akkor újra jön, hogy az egy idő után hihető egy 10 éves gyereknek.
8: Ja, hogy
10: nem halsz meg.
8: Hogy nem halsz
10: vagy meg. Van három életed. Hát erről tudományos kutatások vannak, tehát lehet nekünk azt írni, hogy micsoda boomer dolog a videójátékot, hogy hívják hibáztatni, de ez nem így van, hogy ennek tényleg van ilyen hatása.
8: Igen. El is kezdek GTA-zni.
9: Az első telefonhívásra lettem volna kíváncsi, amikor felhívják a szülőket a rendőrösről, hogy itt a fiam.
8: Összetört egy Audi Q7-est, igen. Teljesen közé játszik a GTA, hazamész, lefekszel, elmented a játékot, és ha elkapnak másnap, újra kezded az utolsó mentéstől. Tehát a 17 éves csak tolt egy mentést. Érted? Hát ő csak mentett egyet, lefeküdt aludni, és utána elindult másnap. Ja, és nem, azért a 11 éves arcát megnéztem volna. Ül a kis csávó, beköltött az anyósérsen, kis ügyő, nem lesz ebből baj, és a 13 éves még iszonyatosan csapatja.
9: Figyelj, lehet, hogy neki volt a legnagyobb hangja.
8: Azt a mindenit, igen. Kemény azért ez. Na mindegy, jó, hát gyerekek, azért most megszaporodtak ezek a hírek. A múltkor a Paksi ellopott egy Cessnát, nem?
10: Igen.
8: Most egy kis csávó
9: eltérített
8: egy vízen repülőt, és sok százer eurós a kár. Ezek ketten behatoltak egy pécsi autókereskedésbe, vagy hárman, és 11 évesen ellopták a kocsikat. Szóval tényleg durva. Na jó, van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ága Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
5: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
5: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
4: alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
6: Reklámot hallottak.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Országszerte tartanak szűréseket, újabb szintre lépett a GTK és a Teva együttműködése. Járőrök buktatták le a Hajdú Hadházi Társaságot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében szombatig ingyenes fejnyaki daganat szűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, köztük a hajdúszoboszlói járóbetegellátó centrumban. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és a nyaki daganatokra és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet. Mondta rádiunknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán a Teva és az egyetem több mint egy évtizedes együttműködésének részeként. A Teva Green Zone, illetve Teva Sarok a hallgatók szakmai beszélgetéseit, kapcsolódását és kikapcsolódását is segíti. A vállalat emellett egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a karnak. Az együttműködés fontos része a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, számolt be róla az unide.hu. Rendőrök figyeltek fel egy több fős társaságra a Debrecen-Csapókert vasútállomáson a hajnali órákban. A fiatalok két kerékpárral és egy rollerrel várakoztak a vonatra, azonban a járőrök kérdéseire többször is ellentmondásba keveredtek a közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Végül elismerték, hogy a bicikliket és a rollert nem sokkal korábban lopták a belvárosban. A hajdúhatházi lakosokat előállították, ellenük eljárást indítottak, a lopott járműveket pedig lefoglalták, számolt be róla a Hajdú Press. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: Gyerekek,
1: hogy itt vagyunk úgy, hogy nem vagyunk itt.
2: Felborult libáskosár. Anna telefont szervez, Laci a témáról beszél, mi itt közben egyeztető gyerekeket. Itt nagyobb a hangzavar van, mint komolyan az ecseri piacon. Tehát így jó ez, mert közben Anna bevarázsolt ide nekünk egy hallgatót. Nóra, szia Nóra, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
2: Hello, Nóra, mondj egy szlogen gyorsan, csak röviden.
3: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Komolyan, még egyszer meg kell hallgatnom. Pedig még sokszor, igen, valamit ki kell erre találni. Nem tudom, aki elrontja két kulcsot kap, aki elfelejti három kulcsot. Ez olyan, mint amikor a pattársad fölállt, és ötösre felelt. Udalmas, kiszámítható, és kicsit bosszantott is, nem?
4: Atisnak van egy ilyen gyűjteménye.
2: Nem tetetsz róla, Nóra, ez a mi versenykiírásunk, tehát ez legkevésbé a te hívát. Honnan hívtál minket?
3: Budapestről.
2: Mivel foglalkozol?
3: Ötves vagyok.
4: Hola!
2: Na!
4: Karikagyűrűket, meg mindenféle ékszereket készítesz?
3: Igen.
4: Születésnapra?
3: Hát, esküvő születésnap, megcsalós ajándék, ilyen.
2: Júj, de jó!
1: Mi a megcsalós ajándék?
3: Hát, bocsi, hogy megcsaltalak, itt egy gyűrű.
4: De honnan tudod, hogy az bocsi, hogy megcsaltalak gyűrű?
3: Elmondják nekem, én egyben pszichológus is vagyok, úgyhogy...
4: Tehát bejön hozzád egy pasi nagyon bűnbánó szemekkel, és azt elmeséli, hogy félre, és akkor most csak ott csinálj.

0: neki egy szép gyűrűt ment a
1: feleségének. Igen, volt már ilyenre is példa, igen.
2: De durva. De ez egész ötvös szakma, azt hiszed, hogy az esernyő javítással, a cipészkedéssel és az öngyújtó töltéssel így valahogy így lassan kihal. De közben nyilván nem, annyi késztermék érkezik valójában külföldről olcsón, hogy maga, mint az ötvös szakma is már úgy kicsit olyan eltűnőben van.
1: Igen,
2: nem?
1: Igen.
2: Azok a cipész vagy az esernyőjavító. Hogy olyan sokat nem, igen, sokkal nem találkozol azért már.
0: Igen, pedig nekem az volt a benyomásom, hogy ez most újra a reneszánszát éli. Tehát az igazán jó, kézműves, szépen meg elkészített ékszerek iránt óriási a kereslet. Aha. Nem?
3: Hát az iránt igen, de a cipődet már nem javítottam.
2: Ja,
3: hát
2: már nem, javítottam. Nem.
3: Veszel egy újat.
2: Nóra, jól van, figyelj ide, akkor találkozunk, mikor találkozunk?
0: Hát a kontinens
2: nyitáson, jó?
1: Oké, rendben, jó, gurulok, mint egy hordó.
2: Jól van, guruljál majd ki a játékra, és ha szerencsétben, akkor nyitod a kontinent. Jó, köszi a játékot, ciao, hello.
0: Bocsi, hogy megcsaltalak, Gyuri.
2: Bocsi, hogy megcsaltalak, Gyuri, ez tetszik? A barátság Gyuri is egy jó kifejezés, de bocsi, hogy megcsaltalak, ez is, nagyon jó. Időjárásunk, Ferenc?
3: Hát ez most ilyen.
2: Köszönjük
3: ilyen,
2: szépen.
3: Ilyen, ahogy kinéztek, olyan.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Mond? Délután eső. Megőrülök délután. Ilyenek ezek.
3: Délutánok.
2: Jól van, gyerekek. Oké, hogy állunk? Tatabányánál, baleset történt Budapest irányába. Ismeri ötvös csöpit, igen. Ja, ötvös csöpi. Na, itt most találtuk egy cikket, és nem tudom benneteket ez a jelenség mennyire ideges, de három mondatot beszéljünk már róla. Feri, kíváncsi, hogy te is mit szólsz. Már látom, fogod a fejed.
3: Fogadjunk.
2: Itt most lekutattuk ezt a dolgot, és azért itt Laci is mesélte erről, hogy már ő is egyre többet találkozik. Zsűri is nagyon bólogatta a fejét. Mit gondoltok ezekről az elédrakós, most már pékségekben, kávézókban, kötelező borra való adós, kicsit kierőszakolt terminálokról? Meg van, miről beszélek? Persze. Ez a kék kütyű, ez egy ilyen fizetési rendszer tulajdonképpen, amikor is rád veri az étterem azt, hogy te mennyit fizettél, vagy adsz borra valót, vagy nem adsz borra valót, eléd raknak még egy ilyen kütyűt, és a kütyűben ott van 10-20, nem tudom, 25%, pont tegnap este jártam így.
3: A történeti hűség kedvéért.
2: És 0%.
3: Köszönöm ott van szépen.
2: Elrejtve,
3: az ott van, nyomhatsz nyugodtan.
2: Tudod, hogy legalul van.
0: Nem legalul, az első. Nulla.
2: Nekem én úgy láttam tegnap is, hogy 5-10-15, és alul van, ha nem adok borra valót, a nulla alul volt.
0: Egy
2: és fölülről kezdted
0: olvasni.
3: Ügyesek. Ezt ugye, eltanulom. Hova kell tenni? Alulra?
2: Alulra kell tenni. Ugye, aki az utóbbi hónapokban Magyarországra járt vendéglátóján, az látja, hogy ugye egyre szűkül a készpénz fizetési lehetőség, de ugye nem is ez a lényeg, hanem most már ilyen szektásítva jönnek ezek a kis kütyük, és a bankkártyás fizetéskor a borravalót követelő cégek, azok elé tesznek egy ilyen, nem tudom, ez egy hivatalos formátuma ennek a rendszernek, persze, amit te használsz.
3: Igen, hát nem is használhatnád egyébként. Tehát ez NAV-hoz bekötött, ez teljesen hivatalos a cucc.
2: Igen, élelmiszerboltokban, pékségekben, nemzeti dohányboltban is felbukka, metró aluljárókban.
0: Nemzeti dohányboltban. Én azért adok borravalót, mert ő odaadta nekem az öngyújtót.
2: Nem, azért adsz borravalót, mert ő egy olyan kütyüvel csippantja le a kártyádat, ahol ez a terminál van, ahol te 5-10-15 vagy 0%-ot adsz. Na most azért ez megváltoztatja a borravaló kultúrát, ez fölborítja az éttermeket. Hát, ha lehet egyet a kultúráról beszélni, ugye, mert azért nem tudom, mennyire van borravaló kultúra.
3: Hát szerintem van egyébként a régmúltból, ugye étterembe adtál borravalót, Magyarországon az elfogadott a borravaló annak idején ez a 10% körüli volt. Azt szerintem mindenki adta automatikusan. Ez minden országban változó, egyébként valahol nincs, és nem is értik, hogy te mit akarsz azzal, hogy akkor ott hagyod a pénzt. Van egy csomó ilyen hely, mondjuk a spanyolok se így, mikor mondod, hogy ennyiből kér, azt mondják, hogy 35 euró volt, azt mondod, hogy 40-ből kérek vissza, akkor nem érti, hogy miért.
2: Igen, de mondjuk van egy pékségbe. A pékségben ott van egy borzasztóan flegma kislány, aki elé dobja a 2 darab túróstáskát, berakja egy zacskóba, és utána megjelenik nálad ez a terminál, te kártyával fizet. Ugye már nincs nálad készpénz. És elé tolják, és az arcodba tolja azt még, hogy arra, hogy oda nyomod 2 nyamvat fáradt kakaós csigát, fizessél 10-15 vagy 20%-ot még az összegen felül. Ott van a nulla is természetesen, de ez a félelemre alapoz, mert ugye ki az, aki miközben az eladó így nézi, hogy melyiket nyomott, te benyomod a nullát, egyébként az tökösnek kell lenni.
5: Én tehát... benyomom,
2: Jól teszed, hát tudtam. Hát hozzáj kis vágod a terminált. Én tudtam, és jól teszed, hogy benyomod
5: ez
2: a nullát.
5: Ez egy pszichológiai hadviselés, a szégyenérzet keltése.
2: Így van.
5: Nem vagyok hajlandó. Én úgy nyom a önkiszolgáló kávézóba, hagyjál már, én lavírozok a tálcámmal. Én viszem vissza oda, ahova vissza kell vinni, mert jól nevelt vagyok, és adjak borravalót. Mire?
2: Okay. Juli miért 20% mindig? És 10 Juli van, és egy Anna meg egy Balázs. Tehát, hogy ezek arra bazíroznak, hogy mondom, van 10 Juli, és vagyunk mi ketten. Van.
5: Százig, ráláttam, bocsáss meg, ráláttam a terminálra, amikor kávéztam, és megnéztem, mert ráláttam, hogy ki mit nyom. 10-ig számoltam, 10-ből én voltam az egyedül, aki nullát nyomott. Mindenki 5-10 egyebeket nyomkodt.
2: Egyébként most vezekelnem kell, tegnap voltam este a Bartók Béla körúton, és ott van egy kedvenc pizzázóból, nagyon jó pizza, nem mondom, mindegy, ez a lényeg. És ott sütik helyben, és annyit csinál csávó, hogy megsüt egy pizzát, és eléd rakja egy tálcán. Te elviszed a tálcát, te ülsz, megeszed, este 9-kor jártam arra, ettem egy pizzát, és basszus, benyomtam. De és van, most jut eszembe, hogy benyomtam.
3: Mert amit fognak gondolni rólam, érzés mondom, van benne.
2: Mit mondanak majd rólam? És talán most először, de én azt benyomtam. De nem csak, most visszamegyek adás után.
0: De nem feltétlenül egyébként, ha úgy rakja eléd azt az ételt, nekem vannak olyan éttermek, ahol ugyanez a rendszer van, hogy ő áll a pult mögött, én megyek a pulthoz, én megyek oda, én veszem el, tehát gyakorlatilag ő nem engem szolgál ki. De közben meg van egy mosolya, megkérdezem,
2: nem érdekel
0: vagy,
2: a mosolya, elmondom, mi van. Hagyd döntsem el én. Hagyd
0: döntsem. Mondtad...
2: Igen, te tegnap putya voltam, gyarló voltam, igen. Helyes volt a kis csajs. Nem megkérdeztem, megkapjátok? Azt mindig megkérdezem, megkapjátok, és akkor arra jó, puha voltam, de benyomtam. De hát nem adott.
3: De
2: ne nyomja az arcomba!
3: De ha hagyd döntsem el, énnél már megadtad a választ, Anna megmondta, nullát kell nyomni rá, és akkor nincs izé.
2: De miért kell valamit erőszakosan egy terminálban kierőltetni? Ezt tudod, azért, miről szól? Így találták ki ezt a terminált. De ez régen akkor nem volt.
3: Akkor miért vannak reklámok a tévébe? Hát erőszakosan rám akar nyomni, hogy vásároljon.
2: Nem így van. Ott készények elállítanak, és figyelik, hogy mit nyomsz. Az tényleg egy pszichológiai hadviselés. Ott áll a kis csaj, te érzed magad szarul, hogy figyelj, én erre nem akarok adni. Vagy mondjuk kihozott két pizzát, meg egy kávét, meg nem tudom, egyébként még te fizetsz, abban már benne van a 15%, de az a legpofátlanabb, hogy benne van az étteremben a 15%, és még lerakja eléd a terminált még 10%-ra. Hát kap be!
5: Hát és semmilyen plusz szolgáltatás, ugye például...
2: De benne van a számlában.
5: De ha mondjuk azt mondja, hogy pékségbe is mondatolják, veszel 3 zsömlét, de milyen plusz szolgáltatás van benne, hogy belerakta
0: a kedvességét, a szívét, lelkét.
5: Igen, de ha mondjuk nincs is benne ez, tehát meg ha ez van benne, tehát hogy nem tudom.
2: Milyen terminál ez, vagy milyen rendszer? Ez egyfajta kinézete van, tehát azt gondolom, hogy ez a cégek, akik használják a kártyás fizetést, ott kötelezővé teszik ezt
5: nem,
2: a terminál.
5: Nem,
3: van sokféle választhatsz
5: terminálokat. Ez akkor a munkáltató felelőssége.
3: Nem a terminálokat választasz, hanem szolgáltatót választasz, de most már minden szolgáltató termináljára rajta van, a lehetőség csak azt élesíteni kell.
2: Hülye lennék nem ilyet választani. Hát talált pénzt. Hát nyomd be a nullát, de nem vagy elég tökös, 8 ember gyávaságból plusz 10%-ot kifizet
5: na
2: nekem. Miért választanám nem ezt a terminált? Neked ilyen terminálod van?
3: Természetesen. De nekem nincs rajta nulla. De nekem nincs rajta nulla.
2: Tényleg ilyen terminálod van?
3: Mindenkinek ilyen
2: van. Kötelező ilyet használnod?
3: Nem kötelező ilyet használni, ilyen van. A terminálok ezt már tudják.
5: Anyám szokott így
2: jelvelni. Nem kötelező ezt megenni, de ez van.
0: Nálunk például csak benne nincs ilyen, mert a Miró szerint nagyon rossz az üzenete.
2: Na van, tessék, itt van két szakma benni, akkor titassátok
0: meg. Nálunk Miró. Ezt nem csinálják ezt, mert hogy egész egyszerűen az, hogy elittolnak valamit, és rákényszerítenek arra, hogy te
3: de miért használjuk a rákényszerítést? Nem kell, nincs.
5: Ez egy pszichológia.
2: Nem tökös, hogy nem lehet
3: mondani.
2: Nem
3: kényszeríti.
2: Nem, képzeld, hogy az emberek nagy többsége szerintem nem elég tökös. Mondja, Naci. A TV2-ben, a büfében.
5: Kikérem
6: magamnak. Mert ugye egy tablettet raktak ki, ami szemben van veled, ott kell megnyomni, és hány százalék, tehát aki a sorban áll, az mind látja. Nem érdekel, mert nullát nyomok, hogy az így...
2: Ez a beszél!
3: Ott van, tessék, nyomjatok nullát,
6: mindig
3: gyerekek!
6: Mindig elmondom, hogy ezzel tönkreteszik az embernek a kedvét,
3: de
6: már reggelbe megy.
3: De mégiscsak ott vásárolsz.
6: Mert nem tudok máshol.
3: Akkor meg, de akkor vállaljátok el, hogy
6: fizesd
3: ti nem adtok...
6: Fizesd meg az embereidet, Feri, reggel, ne nyomassz!
3: Laci! Laci, megnyugodhatsz, haver.
2: Okay. Hát, de te jó fej
6: és
2: vagy.
6: És feltartja a sort, érted? Mert amíg nem nyomod meg, addig nem tudod. Nem mész tovább. Nem mész tovább.
2: Szent meggyőzésem, hogy 10-ből 8 gyávaságból rányom az 5-10%-ra. Mert nem nyomsz.
6: Én nem úgy benyomom a nullát, még megmondom nekik, hogy ne is nyomasz.
2: Én tegnap puha voltam, egyébként én is rányomtam, aztán az 5-10%-ra rányomtam. És kicsit bánt, és nem azért, mert sóvár vagyok, mert nem vagyok szarrágó, de mondom, mire adtam? Miért voltam ennyire puha?
0: A nullára nem nyomok rá, az 5-re rányomok, mert ez a minimum.
2: De te is megfelelésből nem nyomsz a nullára.
0: Pontosan. Hát,
2: és, na ez a bajom, ennyi. Hogy ez erre bazíroz, hogy 10-ből 8 ember megfelelési kényszeressel nem nyom a nullára.
5: Szégyen érzetnek hívják, hát szégyenled magad.
3: Legyetek annák, és de megvan
0: nem,
3: óra.
0: Nem, nyomjátok a nullára.
3: Mert te vállalod, hogy
5: vállalom,
3: azért, hogy
5: nem vagyok jó fej,
3: darab.
5: Persze.
3: Nem.
5: De ezt gondolják róla, és nekem ez fáj. Fejség. Mert én rohadt jó fej vagyok. De azt gondolják róla, hogy egy szarember vagyok. De én nem vagyok az.
2: És valamikor az
5: eladó...
2: Tudod, mi a durva, hogy valamikor az eladó, hogy nagyon nézi, hogy mit nyom.
5: Igen, szarembernek tart.
2: Még én is, aki ezért viszonylag határozott önképpen rendelkezik, tudod, hogy nagyon nehéz elbizonyítani. Kicsit néha vacilálok.
3: Öt vagy tíz.
2: És néha szarul érzem magam, most mit számít nekem az 5%? Ha azt az embert ott a másik oldalon boldogát teszem, és néha én is rányomok.
5: Na de ez az, hogy most érted, Laci elmondja, hogy nyilvánosan van a tablet kitéve. Hát látja mögöttem álló 5, hogy nullát nyomok, hogy egy szarvét vagyok.
0: Az lenne az igazán jó, hogyha lenne hozzá egy hangeffekt. Hogyha a nullát nyomod, akkor...
2: És megtapsolnának. Köszönjük szépen, 15%.
0: Csillingen, egyetes sóer, te sóer.
2: Te szemét, genyes, szarrágó szar. És tényleg, minden egyet nyomásnál. Köszönjük a 20%-ot. Című levében vendégünk egy kapucsinóra.
0: A 10-es vagy a 15-os, akkor ting-ting-ting.
2: Te szarrágó. Szóval szabadon döntetsz, hogy akarsz ilyen terminált, vagy nem?
0: Igen.
2: Persze. Na mesélj, Ferenc.
3: Te döntöd el.
2: Te kérhet be a terminált.
3: Mint ahogy te is eldöntheted, hogy adsz-e nullát, vagy adsz-e tizet.
2: Ez egy külföldiek mit nyomnak, mi a tapasztalat? Tök őszintén, hogy a spanyoloknál nincs borravaló, kínaiak nem is ismerik, tehát egy csomó kultúrában nem is értik ezt a számlára rárakok. Ők hogy döntenek?
3: Ő neki elmagyarázott, hogy vagy megnyomod az 50-es,
2: vagy felnyomkozok a madártejedbe, érted?
3: Vagy nem mész haza.
2: Fosni fogsz a madártejtől, vagy rányomsz a kis kezeddel a sárgát. Mit nyom? Tényleg érdekel? Most
3: adnak, igen.
2: Úgyhogy nem is értik.
3: De most már értik, szerintem, aki már másodiknál érti, hogy ez
0: miről megfogja a kezét és rányom.
3: Igen. Ide egy új lenyomatot kérek
0: ezen
3: szépen.
0: Ezen kívül nálatok még van még egy 15%-os szerviz.
3: Persze, és még mindenkit meg is verünk, igen. Ne keverjük össze, mert tehát, hogy ez tök más dolog. A szervizdi az nem a borravaló, de ezt én már annyiszor próbáltam elmagyarázni, hogy én már ebbe bele sem
2: megyek. Oké, de ha tehát, hogy a számlába benne van a 20%, akkor én még mire nyomok nálad 15? Most nem nálad, de ott 15.
3: Nincs hozzá köze. Ez egy nagyon szarul megfogalmazott jogszabály, amivel könnyítettek a vállalkozáson, mert hogy azt te gyakorlatilag az árba építed bele, csak más az adózása, és csak...
2: Ez tiszta.
3: Nem tiszta. Kurvára nem tiszta senkinél, és pont te akartad behozni a borravaló kapcsán a szervízdíjat.
2: Igen?
3: A szervízdíjból az étterem csak és kizárólag munkabért fizethet ki. Érted?
2: Tök jó, ezért, oké.
3: Na, azért vegyük le innen.
2: Oké, de ha adtam már 15%-ot a számlára.
3: Ezt nem arra adtam. Tehát látod, még hogy hülye vagy. Hát nem érted.
2: Mi a szarért nyomod még az arcomba, hogy még 20%-ot akarok-e adni? Ne nyomassz azzal a szarral, hanem majd én eldöntöm. De már adtam, mert már kifizettetted velem.
3: Ott a nulla lehetősége.
2: De ne nyomasszon!
3: De hagy nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt, vagy nem nyomaszt.
2: Egy pékségbe nyomjál két nullos táskáért. De most... egy undok eladóval.
3: Na, az a pékségekről beszélgethetünk, az egy nagyobb kérdés, hogy ott, ahol nem kapsz szolgáltatást.
0: Na, de most mondta a Laci az előbb, hogy élelmiszerboltokban is már van ez a
2: rendszer.
3: Cigiboltban is van.
2: Cigiboltban is már el tudod dönteni, hogy van-e. Most oda jön egy 16-8 éves arakot, odadobja a két szofit, érted? Mire adjak 20%-ot?
0: Már megsajnálod.
2: Egyébként én nem dumálok, mert tegnap is adtam, mondom. Jó, tehát akkor egyetértünk ezzel, vagy nem értünk egyet ezzel?
3: Nem értetek egyet, én igen.
0: Hogy ennek van létjogosultsága, ennek a fajta.
2: Anna,
0: 5-10-15%.
5: Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek 3 pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
2: Gyerekek, tehát aki kitalálta, zseni volt.
5: Hát zseni, hát.
2: Zseni, ez a félelemre alapozott...
5: Szégyenérzetre.
2: Szégyenérzetre alapozott tarhálás.
5: Így az, így van.
2: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
5: Abszolút...
2: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
5: Igen.
2: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
5: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal, de miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
2: Szerintem
5: kedves
2: tök
5: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó, de ennél mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
2: Hát,
5: milyen jó, mert ők terminál, jó volt a Best of Balázs, választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
2: Milyen jó,
3: ilyen terminál a besétál.
2: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Hát mondom, én is kutya voltam
0: tegnap. Rányomnád a nullát?
2: Mint a húzat minden nap. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Hát viccelsz, hát mint a húzatúd rányomnám a nullát.
3: Kezd a necska, nulla.
0: Anna ideál a terminálra, rá tudnád nyomni a nullát?
2: Nem tudom.
0: Nem tudnád.
2: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
5: Hát érted, ez a dolgom, ez a dolgom.
2: Igen, érdekes.
5: Vagyok, megcsinálom.
2: Gyerekek, marketingből zseni volt. Szóval azért, aki ezt kitalálta, ez jó a szolgáltatónak, nyilván kap belőle jó a terminálnak, jó a vendéglátóegységnek. Ez egy jó ötlet. Alapján véve, kereskedelmi szempontból a tulajdonosnak ez egy zseni ötlet. Ez egy zseniális ötlet, mert valami olyan emberi emócióra bazíroz, amiben sokan egyoldalúan döntünk. Egész egyszerűen a pszichológiai tényező miatt adsz többet, mint amennyit adnál.
3: 5-10-15-re kiabáltok, itt írja valaki. Egyesült Államok 20-22-25.
2: Ne csináld! Berakták a 20-22-25-öt.
3: És nincs kevesebb. Tehát 20-22-25 és az államokban az az elfogadott borra való a 20%, arra már nem vernek meg.
2: Arra már akkor, akkor már nem utálnak.
0: Oda megyek hordogozót nyitni.
2: Nem köpnek bele a vaníliaséketbe. Ezért ez durva.
0: Én azt gondolom, hogy a munkavállalókat is fel kell tanítani, hogyha nullát adnak, akkor legyen egy ilyen össz, ilyen... Tehát, hogy valami reakció. Érezd egy kicsit szarul magad.
2: Igen. Mi voltunk Feri éttermében, nem adtunk baravalót, jó volt a kaja, jó volt pincérek, ilyen minden oké, csak hát Feri épp motorozott. Szegény, hát ezért igen.
3: Tudod, hogy hány...
2: Itt a Feri nincs. Nulla.
3: Tudod,
2: nulla.
3: Hogy hány ilyen van?
2: Nem, mert nem itt él, aki csak ő az étterem. Igen, hát, de mert nincs itt mindig.
3: És tényleg nincs itt a Feri. Hát,
2: és akkor azt mondja, akkor nincs borra való.
3: Azt nem tudom, nem ez az eset, de sok ilyen, de hogy már tegyük, megint nincs.
0: Tegyük hozzá, hogy azóta, amióta a bankkártyás fizetési rendszer van, azóta egy csomóan csak oda sétálnak a pulthoz, lepittyegik. Egyébként nagyon jó, elégedett volt az a kiszolgálással mindennel, annyit fizet ki, amennyit fogyasztok.
2: De bocsánat, mire én lepittyegem, addigra nekem már az összámlánál rajta van a 15%, pittyeghetek, én ő beleszámolja.
0: De nincsen szervizköltség, mert egyébként egy csomó helyen nincs az se.
2: Hát én azon már nagyon meglepődök, ha étteremben nincs szervizköltség.
0: Gyere hozzánk.
2: Most fölkaptam a fejem, mert valaki mondta, hogy nem, Balatonon volt, igen, Szárszón egy étterem, hogy nem, mi még mindig nem teszünk igen rá. De hogy azért az most már 10-ből egy. Szóval ez úgy rajta vannak a 15-20%-ok, mint a húzat. Akkor ti is üdítő kivétel vagytok, és értem, és odaadjátok, de nekem azzal nincs bajom, te mással sincs bajom, hogy ő eldönti helyettem, de a legtöbb helyen azért már rajta van a 15%. Nagyon kevés az a hely. Akkor ti kitartotok. Mm-hmm. Vagy Fekete Fülöp-szigetéken dolgoznak rá.
3: Tudnék mesélni, de én nem rántom magam arra.
2: Senki is bejelentve, és feketén termeltek, úgy azért sokkal
3: és egyébként könnyebb. Ez a izé, ez a borravaló, meg a szervízi úgy szar, ahogy van az egész, az elnevezése, könnyítés valóban, de amit ez okozott gyerekek, a vendég és az étterem között,
2: csak a káosz.
3: Az nagyon csak rossz. A káosz van.
2: Igen.
3: Csak a káosz.
2: Na jó van, gyerekek. Jövő mindjárt, egy perc pontosan 9 óra, legyetek bátorak. Jó?
3: Jó.
2: Mindörökké mészáros csoport. Jövő mindjárt, 9 óra van pontosan.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
8: Rádió egy, igazi mai szlogen.
7: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
11: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
15: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
16: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
17: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
18: Elektromos fűtőpanel.
17: Igen.
18: Nordart.hu. Gyors és ingyenes kiszállítás.
17: Igen. Nordart.hu.
18: 5 év cseregarancia.
17: Igen. Nordart.hu.
18: Norvég minőség a forgalmazótól.
17: Igen. Nordart.hu.
18: Rendeljünk.
17: Igen. Nordart.hu.
19: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
20: Állj!
19: Jó, most már jöhet a nap.
21: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
22: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen. Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
7: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me?
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Energetikai támogatás Hajdú Szoboszlón családbarát elismerést kapott a klinikai központ, jelentős károkat szenvedtek a hallgazdaságok, Demeter Dia vagyok. Új energetikai támogatási formát vezetnek be Hajdú Szoboszlón, emellett több meglévő támogatás feltételeit is kedvezőbbé tette a képviselőtestület, számolt be róla a HAON. Azok lehetnek jogosultak, akiknek családjában az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 299.250, egyedül élők esetében pedig a 327.750 forintot, és 2 millió forintnál nagyobb értékű vagyonnal sem rendelkeznek. A támogatás hűtési és melegvízrendszer felújítására vagy cseréjére, veszélyhelyzet elhárítására, nyílászáró cserére és hőszigetelésre is kérhető. A számlával igazolt költségek felét legfeljebb 500.000 forintot téríthetnek meg. Családbarát kórházi osztály elismerést kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának több részlege, számolt be róla az unide.hu. A díjjal azokat a kórházi osztályokat ismerik el, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett a betegek és a hozzátartozóik támogatására, valamint az egészségügyi dolgozók jólétére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az elismerést a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség ítéli oda. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
3: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket azt csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, tehát nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
2: A híreink végén pedig néhány szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a hajdúbihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Várjatok, most már bevagytok.
7: Jó reggelt!
6: Bevagytok nyomva tatabányán, terelésben történt a baleset Budapest irányába, köszönjük szépen. Igen. Ugyanez, mint a tavaszi óra átállítás írja.
8: Valaki mikor nem van az őszi?
6: Az őszi az októberben majd, tudod, az október utolsó, hogy utolsó előtti szombatja, valahogy úgy szoktuk azt állítgatni, és most megyünk egyet előre. Tehát egyet kevesebbet alszunk majd.
7: Nem, egyet többet alszunk. Igen? Most. Igen.
8: Vissza kell tekerni, vagy előre?
7: Nyáron szívod, egyet kevesebbet alszol, de akkor már világos van, most
8: persze,
7: előre.
8: Hogy gyerekek, hány, ebben nőttünk föl, hogy éves két tekerés. Ja,
6: tényleg, most visszafele tekerem.
8: És fogalmunk nincs, hogy mi.
6: Nem tudom
7: egy
6: ezt.
7: Egy órával többet alszol.
6: Nem tudom ezt megszokni egyébként. Na, oda néz, és ott úgy látom, hogy Székesfehérváron kiürítettek egy teret, hogy sehol senki. Ja, nem csak. Ja, csak a Gáborék vannak turnén. Na, jó van. Nem csak be volt itt adva egy webkém. Mi történt? Bombariadó? Ja, csak Gáborék kitelepülnek. Na, itt vagyunk.
7: Amikor
6: és...
7: a purgatóriumba kerülsz, akkor lesz egy teljes nap. Amikor ezeket fogod kapni.
6: Bár csak mindenki ezt csinálná. Istenem, annyira bevő lennék, hogy kicsit minket is megcsípkednek, mi is csípkedjük. Hát ez nagyon jó, de senki nem veszi az a baj. Ez mindenki csak mindig megsértődik. Ez a legkönnyebb, nem? Hát dobjál vissza valamit, és akkor legyen egy kis adókapok.
7: Nem
6: megy ez. Na mindegy, itt vagyunk. Október 25-én van majd, úgyhogy még azért arra ráérünk. Nagyon finom lesz, akkor ugye mondjuk 6-kor van sötét, és akkor azt szépen visszaállítjuk, és akkor nagyon jó, mert már 5-kor sötét lesz.
7: Mindig sötét lesz.
6: Mindig sötét lesz, de utána már gyerekek, karácsonynál fordulunk, és itt a vége a történetnek, nem?
8: Persze, már hosszabbodó nappalok.
6: Figyeld meg, ez lesz. Szeptember lelassult, szeptember valahogy most így nyúlik, tanévkezdés, sok minden, mire visszaállsz, edzések, gyerekek, külön órák, minden szar. És aztán onnantól kezdve októberben, novembert, hogy sírtál az, hogy nem állj, né, most volt szeptember, és itt a karácsony.
7: És már vágjuk a disznót.
6: És aztán onnan megyünk kifele megint a világosság felé, úgyhogy jó lesz az. Na, nézem még, hogy mi a helyzet. Rendszorgalmas Őrei M1-en vértesszőlősi pálya felületen lufifújó versenyt tartanak a Tatabánya felől érkezőknek. Ezt pedig Barbara küldte nekünk. Ha van friss 0-300-100-100-100, és a kulcsos játékra még valamikor a megszólás végén? Megszólás végén dobjunk akkor valakit. Jó? És akkor ott meg lesz az is. Na! Jól van, holnap meccs van, gyerekek, arra, hogy ne feledjünk el fogadni, bár csak veled tudok igazából, már fogyunk, mint az oroszok.
7: De hát most még megtehetjük tényleg.
6: Hát megtehetjük még, majd Magyarország-Ukrajna meccs van holnap.
8: Hát akkor, hogy ne feledjük el, akkor most mondjuk ki.
7: Vagy állás.
8: Nem, hát ilyen meccsnél végeredmény.
6: Végeredmény mondunk. Holnap a Puskásba játszik a magyar válogatott.
7: 2-2.
6: 2-2. Jó, mit játszunk?
8: Nyerünk 2-1-re.
6: Kettő, az egy népszerű eredmény, kettő egy.
8: Én.
6: Jó, akkor én mondok egy. Ukránok jók.
8: Nagyon.
6: De most feszült a vissza, mikor nem volt az. De hogy most itt aztán van egy kis egymásnak feszülés.
7: Azt mondja Anna, hogy nem.
6: Nem. Jó, fociban nem jók. Mi jobbak vagyunk? Aha. Nemzetek ligája.
7: Jó, akkor...
6: Én azt mondom, hogy behozzuk ezt egy 2-0-ra, tessék. Mellé lövök, Anna, mit mond Peti a foci felelősöd? 2-0 Magyarország. Jó?
0: Hát ez figyelj, azt mondom, hogy most 3 játékosa az ukránoknak, az most nem kezdem el sorolni,
6: elvitték
0: de
6: a frontra.
0: Nem fognak játszani, és van sérült,
6: az
0: van
6: ez, van
0: az.
6: Nekünk jót jelent?
0: Hát az nekünk jót az jelent, 3 erős játékos eset.
6: Jó, tehát, én tartom a 2-0-át.
9: 3-mal kevesebben lesznek a pályán.
6: Hát csak ilyen 8-a játszanak. 8-a játszanak. Na jó van. Oké, mi pedig akkor menjünk tovább. Most adod, vagy a megszállás végén adod?
0: Ahogy érzed.
6: Próbálkozzanak még nyugodtan, próbálkozzanak. Emlékeztek, nem túl vidám a történet, de beszéljünk róla egy-két mondatot, mert olyan kis, eddig túl jó kedvünk volt, mert szomorítsunk el mindenkit, nem?
7: Na.
6: Végülis egy vidám reggeli műsorra megyünk. Itt volt ez a magyar népszerű gólya sztori, ez megvan? Ti követétek ezt a történet? Volt egy gólya, aki nagyon népszerű volt Magyarországon. Ez arról van szó, hogy nyírd meg ezt a gólyát, léci. Hogy tudok úgy elmondani, hogy még egyáltalán...
7: Hogy el se olvastad a hírt.
6: Volt egy gólya. Ezt a gólyát, ezt neveltették itthon. Szeretgették, online kamerán mindenki figyelte, és ez egy kicsit az ország gólyájává vált ez a gólya. Ez egy fehér gólya, ami költözik ide-oda. Nem tudjuk, hogy Afrikából jön ide, és itt telel, vagy itt lakik, és ott nyaral. Ezt nem tudja senki megmondani, hogy valójában ők ott élnek, és ide jönnek, vagy itt élnek, és oda jönnek. De valószínűleg ott költenek, ahol élnek, nem?
7: Ott.
8: Most akkor hol élnek, hiszen ott is élnek.
6: De ott nem költenek.
8: Igen, de itt nálunk költenek.
6: Nálunk költenek,
8: aztán télen haza, vagy haza, nem mennek igen. Haza, mert itt van
7: ott csak
8: haza.
7: Egy mojitóval.
6: Igen. Na most egy jeladót raktak erre a gólyára, és figyelték, hogy mit, hova repül, és mi történik vele. És ugye azt kell róla tudni, hogy őt megmentették, ő egy ilyen mentett gólya volt. Ezt szerették a gyerekek, nézték a fejlődést, a tojásból utolsóként kelt ki, lemaradt a többi gólya fiókától, tehát egy ilyen
7: hányattatott sorsú.
6: Hányattatott sorsú volt, igen. Hány ilyen Andersen mese lett ebből a gólyából.
7: Sok száz gólya van.
6: És Abonyban, azt hiszem talán Abonyban nevelgették, mert kamerán keresztül, vagy Dömsön, mindegy, és elrepült valahova Szíriába. Ezek Szíriáig mennek azért.
8: Komoly táv.
6: Mit csinál ott olyan messze?
8: Telel a melegben.
6: Ott van nagyon meleg. Aha. És megszokott dolog az, hogy figyelik eladón, hogy mi történik velük, és fogta, és egy 13 éves gyerek beleengedett egy sorozatot lentről a madarakba, mert hogy vannak olyan afrikai országok, ahol ezeket a gólyákat egyébként lelövik, hogy megegyék őket.
7: Azt igen, azt elég gyakran történik velük ilyesmi.
6: Repül a kis gólya, érkezik meg Afrikába, alulról meg megküldik őket Afrikába egy sorozattal, leesnek és megkajálják őket. Oh. Tehát a magyar gólyák nagy része sokszor nyárson végzi. Ezt se tudtam például. Tudtátok, hogy ezeket sűrűn lelövik, ezeket a gólyákat?
8: Hát az, hogy ezt élelmezési célra használják, azt nem.
6: Megeszik őket Afrikában, ha Afrikába mennek. Lehet, hogy ezért mentek át Szíriába.
7: Tehát akik megúszták az áramütést, eljutnak Afrikába.
6: Ott még azzal meg kell bírkozni,
7: hogy valaki hagyjon lövi őket.
6: Hogy ne lőjék le. És most kiderült, hogy egy 13 éves gyerek lőtte le ezt a hősként kezelt magyar abonyi vagy dömsödi gólyát, akit egy ország nézett, hogy hogy nevelkedik és hogy fog elindulni az első külföldi ottjára. Ez egy nagy sztori volt. Idős volt már a gólya, tehát 18 vagy 20-ba mentették, és aztán nézték az éves repülését, mindig hazavárták, megint figyelték. Tehát ennek nagy sztoria van ennek a gólyának, ez egy kis híró magyar gólya. Leszette egy szír gyerek.
7: És ráadásul úgy
6: ezt szedte érted?
7: Le, hogy állítólag kapott érte két nagy taslit, és ennyi volt a történet, tehát csak lelőtte, de nem ették meg. Tehát, hogy
8: az fölmenti, hogyha étkezési, hát jó, mert éhes. Hát, éhes a gyerek, akkor lőjön gólyát.
6: Gondolom, igen, másod, máshogy vannak a diákcsínyek, nem? Tehát, hogy de már picit máshogy nézik ezért. Mindenki nem egy kalasnyikov, vagy valamilyen milyen fegyver.
7: De hogy van egy gyűrű ugye a lábán, és valaki lefotózta ezt a gyűrűt, és elküldte ennek a madármentő egyesületnek, és jelezték, hogy akkor szegény gólya.
6: Igen.
7: Elhalálozott, de nem azért halálozott el, mert megették, hanem mert egy szír gyerek fog.
6: Én gondoltam, egy ilyen vidám történettel hangolok rá mindenkit erre a kicsit borongós sütörtökre. Hogy érzitek? Sikerült?
8: Megcsináltam,
6: nem? Azt hittétek, hogy lesz valami happy end. Hogy ez a kis gólya, aztán majd hazatért a többi kis gólyával, családot nevelt, megtanult beszélni, és elrepült valahova.
8: Vagy valaki fölnevelt, vagy elindult a szíriai gyerekek képzése gólyaügyben, hogy milyen jó. Vártatok
6: valami csattanót, nem?
8: Nincs.
6: Semmi, egy sorozattal leszették a gólyát, és 6 éves sztori kamerástól, fészek megfigyelőstől, begyűrűdéstől, mindenhogy van. Szegény kis gólya kilelt a lelkét. Túl jó kedvűek voltatok, ne haragudjatok, ez engem irritált.
8: A borravaló sztori után túl
6: a borravaló sztori, egyszer túl mosolygósatok voltatok, ma reggel, nekem ezt el kellett rontanom. Nagyon irritált ez a történet. Szorongos csütörtök írja valaki szava. Szorongos csütörtök.
7: Egyébként nem csak ezt az egy, tehát hogy több tízezer madár nem jut el Afrikáig, mert így vagy úgy elpusztul, és általában azért pusztulnak el, mert hogy beleszállnak a nagy feszültségű kábelekbe. Tehát, hogy áramütés
8: ha valaki, őket. Akkor Juli még tud rá tenni.
6: Én tudom,
8: a hírre.
6: Én szeretem, látod? Hogy te tudsz velem jönni ebbe, hogy mondok egy szarhír, de te még egy kicsit.
8: És a Juli még csatlakozik.
7: Tovább tudod fakozni,
6: jó, akkor most rajzold le és vázold nekünk, hogy néz ki
7: az,
6: egy.
7: Milyen az, amikor csőrrel beleszáll.
6: Hogy néz ki egy gólya, miután megsütötte az áramvezeték?
7: Ropogós.
6: Milyen ízű a gólya, gyerekek, az finom? Hát mi csak azért nem eszük, mert emocionálisan védett, és azt mondjuk, hogy ez egy kedves állat, és egyébként lehet, hogy ilyen a húsa?
8: Hát lehet, hát nézd, ugye a magyar közmunkások a hattyút is kifogták a, így hogy van. Hívják be, a csónakászótóból, és megették.
6: Ettek már pávát is szőröstűbőröstől, tehát minden eltűnt igazából, ami mozdítható, tehát semmi nem
8: tudom. Gyakorlatilag, ha szalonnával jó megtűzeled, azért az segít rajta, nem tudom.
7: Ennél gólyát?
8: Hát van íze van, nem?
6: Ha most gólyahús lenne az étlapon.
7: Igen.
6: Tehát bemész egy étterembe, és még azt mondjuk, hogy mi vadételeket
7: senki fogam. Senki nem tudja meg.
6: Pult alól van gólya.
8: Én rád kacsint a pincét.
7: Azt mondja. Valamit ma?
6: Hogy megkóstolnám. Mert semmilyen emocionális de nincs a gólyához semmi. Szeretem őket, cukik, ahogy ott ülnek. Én mondjuk egy nem tudom, egy delfinhez vagy egy cápához jobban tudok kötődni. Tehát, hogy nekem a gólyával nem, semmilyen viszonyban nem vagyok. Aranyos, néha leszarja a kocsimat, fúszt az ámoron forgatok. De hogy én szerintem megkóstolnám egyszer.
7: Mondjuk azt mondják, hogy a határban találták. Leesett az égből.
6: Igen.
7: Tehát még csak nem is azért lőtték le, nem, hogy
8: vagy azt mondják lehessen. Neked, hogy tenyésztett gólya, direkt erre.
6: Simán megkóstolnám.
8: Lehessen enni.
6: Nem. Szerintem ez az egyszer megkóstolod.
8: De miért nem?
7: Nem tudom, a gólya az egy olyan, az egy olyan kedves,
8: hát
7: az egy olyan kedves, nekem egy olyan kedves állat, egy olyan kedves madár, nem ennék a húsából.
6: De bizonyos madarakat azért nem, mert kedves, bizonyos madarat, mert igen, tehát igen. Azt mondja, hogy nekem van kesejük.
8: De fácán teszel?
7: Nem.
8: Nem eszel.
7: Varjút.
6: Hát most ez nem egy kedves, tudod. Azt mondom, nem egy kedves madár. Ronda, nagy a csőre, félsz tőle, azt mondja, hogy isteni a varjús, fokhagymán, megtűz szalonnál, ilyen varjúsunk, megkóstolnád?
7: Nem, és tudjátok, hogy mi van? Az van, hogy olyanok lettünk a férjemmel, mint a modern családból a házaspár. Felcsaptunk újabban amatőr ornitológusoknak, kiülünk a teraszra.
6: Jó, ezek se hülyék. Na teljesen készen vannak, hogy nem tudom menni ezzel a sztori, ezek megőrültek.
8: A cuki bárányt meg megzabáljátok, mert szerb az urad, azok meg abba fürdenek.
6: Na ez az, mi a különbség?
8: Bárányvérbe, érted? Ott ugrál, az álmaimban számolom a kis bárányokat, aztán ti...
6: Mi a különbség, hogy egy bárány, ami cuki béget, az béget, bocsváros,
8: jó voltál.
6: Bekeg, vagy nem tudom, mekeg. Azt megeszed, de egy gólyát nem eszel meg.
7: valahogy nem összeegyeztethető számomra az, hogy ezt a madarat én miattam vágják le, de egyébként meg...
6: Mert a bárány az magától nem, hagyja oda fel.
8: Zöldgyilkos lesz.
6: Az magának vágját a torkát.
7: Tudod, ez minden húsevőnek egy ilyen hülyesége, hogy húst teszel, de nem akarom látni, ahogy levágják. Igen, vannak állatok, amiket megeszem, és vannak, amiket
6: milyen, milyen szubjektív az ember? Igen. Tehát ha azt nézzük, akkor érzőlény. Semmi más nem számít. Van a gólya, mesében van.
8: Hosszú
6: van hozzá valamilyen egyébként ilyen érzelmi kötődése, ilyen metaforikus kötődése, mert valójában semmivel nem jobb vagy rosszabb, mint egy csirke, mert lény, érző. Ha a szemébe belenézel, se látok sokkal több értelmet, mint egy csirkének. És azt mondja, az ember nem eszem meg, de a bárányt vagy a csirket simán megeszed, tengeri pedig az malac? Is egy érző lény. Tengeri malac? Simán megkóstolnám Dél-Amerikában.
7: Tengeri malacot simán.
6: Na,
8: azt meg.
7: Az, ugye milyen érdekes, hogy működik? Valamiért nincsen. Az malac. Simán megeszed.
6: Egy furkapálcát tollak a seggébe, forró nyáson, megforgatja, simán megeszed. Igen,
8: négy fel állnak a végtagjai.
6: Keresztre feszítik.
8: Így áll a hol. Így. Na, az
6: ezt
8: megeszed. Ha meg így csinál, az már nem jó.
7: Olyan, hosszú csőre van, azt emekszem.
6: Tessék, békahús. Mit csinálsz a békával? Megeszed.
7: A béka az olyan kis nyomorult.
6: Na, látod, így van. Tessék, kutya a szomszédból. Kutya bekerülről.
8: Jó, de sokat ugatott.
6: Nagyon ugat egész éjszaka, nem az, hogy simán. Az, amit a húzat úgy megenni. Ugye, hogy milyen hülyén működünk, pedig nem szabadna egy különbséget tenni, mert hogy lény, élet, de az ember mégis így működik.
7: De akkor
6: nem?
7: Neked van olyan, egy főnix madarat is megennél, ha arról van szó? Az utolsó darab?
6: Hát most azért tudtál volna 6 millió létező állatot mondani, főnix madarat.
7: Jó, oké, akkor a delfint ennél?
6: Nem, elvi kérdés. Delfin, bálnát, cápát, semmi, ilyet biztos, hogy nem. Én cápahúsleves, vagy cápahúsleves 100 helyen kóstoltam volna meg Ázsiában, mindig nem. Big no volt. Hogy, és tudom,
8: na, de az miért nem? A gólya igen, tehát te megkóstolod a gólyát, a cápát meg nem.
6: Sokkal értelmesebb, okosabb,
7: mint a gólya.
6: Százszor izgalmasabb állat a cápa, mint a gólya, de én is akkor valószínűleg érzelmi lapon döntök. Na, igen, ráadásul ugye a gólya csak kap egy lőt, leesik kész. A cápának viszont levágják az úszonyát, igen. Visszadobják, ja. És azok megfulladnak azok a szerencsétlenek. És ráadásul nem finom. Tehát, hogy csak egy ilyen hitrendszer van mögötte, hogy az mennyire egészséges, meg mennyire jó, nem tudom, a férfiasságnak. Nem jó. Tehát, hogy aki evett, mondta, hogy fia, ez szar. Tehát,
7: azért, mert sose próbáltad, nem tudhatod, hogy milyen hatása
6: és 10-20 millió cápát mészárolnak le évente. Biztos, hogy nem. De valószínűleg ez is emocionális, hát ugyanúgy döntesz.
7: Feri, neked van olyan állatod?
8: Amit nem ennék nem. Meg.
6: Mit? Én például lovat se eszem.
0: Lovat se, nem, biztos, hogy nem.
6: Nem eszem lókolbászt.
7: A kutyát is megkóstolnád?
8: Hát figyelj, a Kínában árult kutyák, azok ugye erre tenyésztett kutyák. Ez olyan különbség, mint amikor van a kedvtelési célú malacod, mint George Clooney-nak ugye a kedvese, meg a tenyésztett malac, a sertés.
6: Tudod, mennyi bakástérén kutyát tettél már, meg az a bakástéri kínaiból?
8: Hagyjad
6: már. Édes savanyú szósza minden el, meg egy kis szójaszósza.
7: Egy kis
6: mutamátbot kölj a 9. kerület környéken.
7: Bevenni a gyomrod, hogy megettél egy kutyát?
6: Én előbb ennék meg egy kutyát, mint egy lovat.
7: Micsoda?
8: Nem ettél még lóhúst?
6: Ja, kóstoltam lókolbászt, utáltam magam, és soha többet nem. Tehát lovat, nekem emocionálisan ló sokkal fontosabb, mint egy kutya. Értelmesebb, okosabb. Szeretem a kutyákat is, meg volt 100 kutyám. Inkább Kínában mindegyiket megszabáltam. Rohadtul idegesítettek, hogy ugattak. De mondjuk Kínában lehet, hogy egyszer megkóstolnék egy nem tudom milyen kutyát. De én például lóra is azt mondom, hogy nem. Biztos, hogy nem. Semmilyen szinten nem.
7: Élő állatot? Élő polipot?
6: Nem eszem polipot se. Tinta alatt eszem, de azt is nagyon sajnálom, de azért az arra ráfanyalodom. Gyönyörű állat. Hát a merülsz és búvárkodsz, hogy elúszik ott előtted, csoda.
8: Hát, de azt
6: durvább, mint egy LSD trip, tényleg.
8: Árnyérba.
6: Aztán meg a forró lájban beúszik.
8: Hát érted.
6: De például a polipot...
7: Maldiv-szigeteken a szigonypuskáddal, akkor itt lőtt?
6: Maldiv-szigeteken, amikor lemészároltál 23 polipot a szigonypuskáddal. Mit csináltál akkor? De milyen hülyén döntünk? Azért ez is milyen érdekes.
8: Szimpatikus, ezt intelligensnek gondolom, van emocionális kötődésem, azért nem eszem meg. De logikus egyébként az érvelésetek, tehát hogy elfogadom, én nekem nincs ilyen kötődésem.
6: Pandamaci, tessék, pandamaci, megennéd?
0: Biztos, hogy nem.
6: Nem ennéd meg?
0: Nem, ugyanez, amit a Juli mond, én ugyanebben vagyok, hogy nem. Tehát vannak olyan állatok, amiket úgy csirke, pulyka, megeszi az ember, mit tudom én, de pandamaci, nem.
6: Hát
0: ez pandamaci, nem.
6: Szerinted Kínában?
8: Ha tenyésztett lenne direkt
0: erre, nem, valahogy nekem nincs különbségek között, tehát hogy nem, valahogy nem tudok elvonatkoztatni.
8: Hát pedig a nagy átlagban ugye azt arra mondjuk, hagyjuk, hogy, hogy befogadja a gyomrunk, és megeszünk, igen, amit tenyésztünk. Tehát csirke, pulyka,
6: de a csirke is, nem, nincs, de a csirke miért?
7: A csirke is látszik.
0: Nincs olyan...
6: Fájdalma van, érez, szeme, igen, van, tudata van, tudom, tudata, igen, van, létrejött. De ő nem azért született, hogy egy késsel átvágják a torkát, és egy ketrezbe kapirgáljon. És mégis azt mondta, hogy lelkiismert furdás nélkül.
7: Igen. Létezik, hogy 9:30-ra megvilágosodunk, és mindannyian vegák leszünk.
6: Biztos, hogy nem. Akkor lesz a Feri vega, ha leszokik a dohányzásról.
8: Párhuzamos szettet nyomunk.
0: Intelligens állatnak tartom, és azért nem.
6: Aha. Hát, hogy nem. Nagy egy hallgatót, Anna, gyorsan. Már mert benn van?
0: Nem, nincs.
6: Dobd be nyugodtan, várjon.
0: Jó.
6: Pedig ő várjon rá, nem irány.
0: Ja.
6: Hát, nem?
8: Na, mégis van egy rend a világban.
6: Hát azért is. Na, haló.
0: Már is.
6: Ja?
0: Ne viccelj.
6: Mondj már valami.
0: Na, már is, megy.
6: Haló.
7: Haló. Kórház. Másik.
6: Kórház.
0: Itt vagyunk, Tibikém.
6: Tibikém, mondjál valami, Tibi.
10: Magával meg nem beszélek.
6: Tibi, mi újság?
11: Tök csumi, minden frankó. Kezd oszlani a forgalom.
6: Kezd oszlani a forgalom?
11: Igen.
6: Jó van.
7: Mert merre jársz?
11: Ferenc körút.
7: Úgy látszik, nem elérdő
6: sok. Keménybe vagy. Mondj egy szlogen gyorsan.
11: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
6: Jól van, gratulálunk. Van egy kulcsot, találkozunk októberben a konténer nyitásnál. Legyen sok szerencséd, jó?
11: Köszönöm szépen, puszi, sziasztok!
6: Ciao, köszi, ciao.
8: Kitartást!
6: Kitartást, hello. 3 perc van, 15:30, mindjárt itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
12: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Asztal, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
9: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Hey,

0: Alnoki kampusz is bekapcsolódik a programba, számolt be róla a Hajdú Press. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétesz, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
0: Megkezdte a próbagyártást a CATL új debreceni cellagyártó üzemének első két gyártósora, számolt be róla a De Hír. A próbaüzem célja a gyártóberendezések és a termelési folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig korábban rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A délelőtti órákban számíthatunk több-kevesebb napsütésre, délután viszont térségünkben többnyire borult időre készülhetünk majd. Kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Továbbra is élénk marad a légmozgás, 18 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is többször lesz felhős, borult az ég, de számottevő eső nem lesz. Mérséklődik a légmozgás, a legmelegebb órákban itt a Hajdú-Bihari térségben 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 3:40 előtt pontosan 6 perccel. Nem tudjuk, hogy de feljött reggel a karácsonyi fotózás. Gyerekek, műfa, műajándék előtt a család bevonul és boldogságot hazudik.
1: Hát úgy jött fel, hogy már minden hely elkelt.
0: Ja, tényleg valaki megírta. Igen, és hát lerántottuk előre a leplet, legalábbis kedvezetlenül elmondtuk a véleményünket, hogy mit gondolunk a műtermi beállított, nagyon hazug családi karácsonyi fotózásról. Celebek is nagy erővel ugye csinálják.
2: Jó, mikor megyünk?
0: Éjjel, gyerekek. Hát sima fali naptár 12 alkalom, éjjel megcsináljuk. Autó elkötésről is beszélgettünk, egy 11, egy 13 éves és egy 17 éves betört egy pécsi autókereskedésbe, és elvitte két luxus autót. 11 és 13 éves gyerekek.
2: Ezek a gyerekcsínyek változása kicsit, az idővel.
0: Igen,
1: ezek
0: igen.
1: Már nem gumicukrot lapnak.
0: Ezen fejreálltak a két autóval, meg leparkoltak, aludtak egy nagyot, megbeszéltük, hogy történhetett a dolog.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: A 17 éves, mint értelmi szerző berángatja a 11 meg 13 éves.
1: Ő tartotta a bakot.
0: A 11 éves, az mit csinál egy autókereskedés feltörésénél? Ő neki otthon kéne lennie? Vagy
1: nagyon vigyorog a hátsó ülésen.
0: A három gyerek bejutott a pécsi vásártére működő kereskedésbe, benyomták az ablakot, majd egy kicsit bent körbenéztek, ezek után megszerezték az autó indító kulcsait.
1: Na most...
0: Hát figyelj, mi el voltunk tévedve 11 évesen, azt gondolom. Vagy a világ gyorsult föl, vagy ezek már más tesznek. Vagy más tisznek, vagy hormonok vannak a vízbe. Én nem tudom, mi történik.
1: Én arra lennék kíváncsi, ez a három srác ezt kitervelte, vagy elsétáltak a pécsi autókereskedés mellett, és az egyiknek, a 17 évesnek, vagy a 12 évesnek jött a megvillanás, hogy nézd csak, bukóra van nyitva az ablak.
2: Hát a legszebb az az, hogyha a 11 éves az értelmi szerző gyerekek. És szólt a haveroknak, hogy...
0: Felfogadatlanul jó. Azt mondják, figyeld, benyomták az ablakot, megszerezték az autók indító kulcsait. Ugye rávillogtak, hogy melyik autót nyitja, ott van bent egy csomó kulcs. Egy autókereskedésben egy csomó kulcs van.
1: De várj, ezt nem őrzi senki, hát, ezeket a telepeket.
2: Hát be van zárva, hát most...
0: Vagy volt egy őr, aki aludt a kabinba valahol, aha, ők meg az épületen keresztül valahogy bemásztak. Kimentek az udvarra, ott álltak ezek az autók. Azt mondták, hogy ha itt állnak az autók, akkor induljunk. Vezettél már SQ7-es? Nem. Vezettél már Audit? Soha nem vezettem.
1: Melyik
0: a két fiatalabb fiú az egyik, tehát a 13 és a 11 éves beült az egyik Audiba,

0: Úristen. A 17 éves pedig a másik autóba ült. 11 éves az megvan, az akkora, mint a Noel. Hát, na, hát azért ő még nagyon pici.
1: Hány évesen csináltátok az első próbakört apátok kocsijával?
0: Nem egy Q7-es 40 milliós Audi-val.
2: Egy Trabant 501-es volt, igen erős használt állapotban, és ott volt apám. Igen. Tehát, hogy ez fontos.
1: Igen. 11 évesen szerintem, 11 éves, nem is engedsz oda a volánhoz, tehát még ki se próbálhatja, beleülhet az öletbe, megpróbálhatja, de saját higgyétek maga, hogy vezessen.
0: Abszolút, higgyétek el, hogy ebben benne vannak a számítógépes játékok. Higgyétek el, hogy
2: de
0: ebben,
2: az ilyen autós
0: ebben benne van. Ebben, én ebben egészen biztos vagyok benne, hogy az 5-6-8-10 éve piacon lévő GTA, ahol én látom, hogy a gyerekek az enyém is játszanak GTA-znak, egész egyszerűen a szimulációból ők ki akarnak lépni a valóságba. Figyeld, mi történik. Mert hogy mennyire GTA? Beült a 11 éves és a 13 éves egy Q5-ös, Q7-esbe, 40 milliós autó, teljesen mindegy. A kereskedésből úgy távoztak, hogy a kocsikkal áttörték a kaput, majd Mohács felé indultak.
1: Hát azt mondja, nem mondd már. Közben
0: magát, megkötöm magam, oké, mi lesz ebből? Kapaszkodj! Érdek, mondja a 13 éves, beülteti a 11 éves.
1: Kövérgáz.
0: Kövérgáz nyom egy automata, ez egy Q7-es Audinak, és áttöri az autókereskedés, és elindulnak Mohács felé. A 11 évesnek a lába nem ér el a pedálig, érted? A 13 éves egy nagyobb kamasz, ő már lehet, hogy tudja vezetni. Ezek a kocsik automaták, start-stopposak, egyszerű őket elindítani. De azért utána...
1: Ne mondjátok már, hogy nem volt, mindig is vágyatok, hogy egyszer áttörjetek egy ilyen kaput. Nagy gázzal.
0: Jenny!
2: Jó, de nem tettük meg. Ugye azért ez itt egy jelentős különbség.
1: Ez még beletartozik a diákcsíny kategóriába?
0: Szerintem ez picit több.
1: Ez egy picit több.
0: Szerintem ez picit több, mert hogy lendületből átöröd a kereskedés autóját, és így száguld az egy-két 11 éves gyerekkel az anyós ülésen, úgyhogy te 13 vagy, két drága autóval Pécset, hát azért ez egészen durva.
1: És hogy derült ki már? Mit úgy értem, hogy egyszer csak érkezett a riasztás, felébredt a
2: nem, az
1: őr,
2: egyik
1: a...
2: Nem,
1: nem, kijött a pódéból.
0: Nem, az őr az lehet, hogy nem vett észre semmit. Mohács irányába tartottak, de a két 11 és 13 éves nem bizonyultak kellőképpen rutinos sofőrnek, ők belehajtottak egy árokba, és csatra vágták az Audit, fejjel lefelé beleálltak az árokba. A tinédzser, a 17 éves eljutott Láncsokig.
2: Ahol gondolom leparkolt és bement aludni, ahol... hogy megvagyunk.
0: Megnézném, a hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
1: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója. Tehát, hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
0: Igen.
1: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
0: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbeesve áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beáll. Feszíteni, nem mondom, melyik celeb anyuka, de hát iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
1: Nagyon megrémülve.
0: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
1: Lesz egy pillanat, miért
0: csinálod?
1: Eljön
0: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
0: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
1: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
0: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű koplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
1: mögött. És elhúzta a táska hátra.
0: Húzta a táska hátra, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követőtáborom, az első három éve sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
1: A vérképem
0: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok. És lát, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt három évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már, persze, nyilván ez történik, utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
0: Ugyan elvégzem a jogagyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok, hát ez teljesen reális, tudod, és leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdtél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el.
2: Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
1: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
0: Persze, fogadhatunk valamiből, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
1: Nagyon szépen pózolva.
0: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen
0: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
1: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
0: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
1: Comharisnyában?
0: Igen. Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
2: Hófehér pólóba.
0: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Fehér ing legyen.
0: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre.
2: Így
0: tökéletes.
2: Van, és én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
3: Ezt látom magam előtt.
2: Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
3: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
1: Igen.
0: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
1: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
0: Van, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, akkor neked jó utat!
2: Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki vától tartja, gyerekek! Jók legyetek, vigyázzatok hétfőn, itt vagyok!
0: Komolyan mondom, a Titanico hegedülünk, Juli. Egyik már tegnap mondja, hogy nem, a másik ma utazik el.
2: Jó, hát ez egyszer-egyszer.
0: Persze, nem
1: romantika.
0: Baj.
2: Nem romantika, nem, ez egy baráti hétvége, születésnap ünneplése.
1: Hányan lesztek?
2: Hatan.
1: Hányan jöttök haza?
2: Szerintem 8-an.
0: 8-an.
2: Ha valakit még magunkhoz veszünk.
0: Jól teszitek. Olaszország.
2: Úgy van, Olaszország, Lampredottók, ebből már a szakértők tudják, ez a pacal, amit ti nemeztek meg egyébként, hogy milyen városba megyünk, és italok, ez lesz a program.
0: Jó.
2: 50 éves, a haverom februárban volt, most sikerült összehozni.
0: Meg, az 50-et meg kell ünnepelni. Jövőre is én is ezt tervezem, 80 ezerre leszünk.
2: Megvan a hely?
0: Nem, mindent kinőttünk. Nagy a baj, nincs már olyan hely, ami befogad minket. Na jól van, gyerekek, akkor mindenkinek jó hétvégét, jó puszi mindenkinek, mi akkor holnap érkezünk. Szevasztok, ciao.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacor Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a

0: Szólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila lesz ma is mindenki munkatársa. Hello, hello! Délután pedig együtt fogunk majd elázni hazafelé a munkából. Egy hideg front jön ugyanis, és délutánra hoz majd sok felhőt, de egyébként a mezőgazdaság számára sajnos kevés esőt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Sokan szavaznak a Rádió 1 Top 500-ra is, te is, Dani, ugye?
1: Szia, Attila! Igen!
0: Októberben jön Magyarország legnagyobb slágerlistája a hallgatók 500 kedvenc dalával. Te mire szavazol?
1: Hát nekem lenne több is igazából.
0: Na, hallgatunk!
1: Lady Gaga az Abrakadabra, a másik a Lady Gagától a Shallow.
0: Na, egy popballada, igen.
1: Shakira a Die Die, meg az új száma a Len Walker. Tegnap hallottam
0: Alex Warren?
1: Az, igen.
0: Alex Warren Fever Dream. Nagy Rádió 1-es kedvencekre szavaztál akkor.
1: Meg hát, ami nem maradt ki, a Kamera.
0: Ed Sheeran Kamera Syria Remixben. Rendben, mindegyiket írom fel.
1: Köszönöm szépen.
0: Mai zenékre is, és régi nagy kedvencekre is lehet szavazni az elmúlt 20 év dalaira. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük gyerünk játszani, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer tele van nyereménnyel, és egy hallgatónk mindent elvisz belőle. Az autót, a nyaralást, az 1 milliós szerszámgép csomagot. Soroljam még? Klíma, okos tévé, egy fullos konyha, a 10. telefonáló esélyt kap, egy kulcsot, hogy kinyissa a Rádió 1 konténert. A forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És itt a pillanat, amikor újabb hallgatónk jut Rádió 1 konténer kulcshoz, mindig a tizedik telefonáló nyer. Halló!
1: Nem fogja fölvenni,
0: dehogy nem, hát itt vagyok, felvettem, szia!
1: Szia!
0: Ki vagy te?
1: Szeretnénk, hogy játsz. Viki és Marci.
0: Szia Marci!
1: Hárman vagyunk.
0: Szia Viki! És ki a harmadik?
1: És még egy Viki a lábam.
0: Hát hello nektek! Elértetek! Tizedikként!
1: Úristen, ezt a napot már nem lehet jobb átadni. Épp a reptéren vagyunk, első repülőútunkra indulunk, és még föl is vetted a telefont, és tizedikek vagyunk, ezt nem hiszem el.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes! Na jó, de most ti elutaztok, akkor hogy lesztek itt október 9-én a nyitónapon?
1: Jövünk vissza, a jövő hét hétfőn már itthon leszünk.
0: Hova mentek?
1: Svédországba, rokonaimhoz.
0: Jól van, rokonlátogatás. És tudod, mi van a Rádió 1 konténerben?
1: Hú, nagyon sok minden, amit nagyon szeretnénk. Igen.
0: Van még benne nyaralás, úgyhogy még esélyes egy újabb út.
1: De jó lenne.
0: Van autó, fullos konyha, klíma, felsorolni se tudom hirtelen. Nagyon ügyesek vagytok. De szerzek még ellenfeleket nektek, mert hogy például a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: Újra Rádió egy konténer.
1: Szia, és szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már megvan rendelve a trailer. Enyém lesz a konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Györke Attila vagyok, aki a háttérért felel ezután is, és kezdek Kamraddal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Még nagyobb változatosság.

0: bemutatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A stúdióban Györke Attila, kapom fel a telefont. Halló!
1: Szia, László vagyok a Dunapartról, és szavazni szeretnék.
0: Hello! A Rádió 1 Top 500-ba jön egy voks, hallgatunk.
1: David Guetta, Don't Baby Hurt Me.
0: Igen, Baby Don't Hurt Me, David Guettától. Írom fel a listára a többi közé.
1: Jó, köszönöm.
0: Októberben lejátsszuk majd a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát, az elmúlt 20 év zeneire lehet szavazni folyamatosan. E-mail címünk top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de lehet üzenni Instagramon, Facebookon, TikTokon. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.

0: Hidegfront, felhővel, esővel ez a mai program, és ha kicsit előrébb nézünk, csak hogy tervezhessünk, a hétvégénk gomoly felhős napos lesz, a szél addigra megszűnik, és 23-25 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8.

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és akkor azt mondom, járuljon egy újabb hallgatónk a Rádió egy konténerrel, és szerezzem valaki kulcsot hozzá. Hölgyeim és uraim, játszunk! A Rádió egy konténert ugye megtömtük ajándékokkal, autóval, utazással, milliós értékű szerszámgépcsomaggal, klímával, okos tévével, egy fullos konyhával. Na de akinek sikerül kinyitnia majd a Rádió egy konténert, elviszi az összes nyereményt. A 10. telefonáló kap egy kulcsot a forrodrot 23111111, de ilyen szlogereket nem fogadok el, hogy...
1: Rádió egy, a legnagyobb sláger, a mai legjobb slágerek.
0: Nem, csak Rádió egy fanok nyerhetnek nálunk, úgyhogy hajrá, sok sikert!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a játék ideje. Hát szerezzünk valakinek nagy boldogságot, és persze esélyt, hogy ott lehessen a Rádió 1 konténer mellett egy kulccsal, és kiderüljön, hogy ő lesz-e az, aki kinyitja. Szinte minden órában játszunk, ugye? Nézzük, kinek kapom fel most a telefont. Háló!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia, honnan hívtál fel?
1: Győrből. Éppenséggel egyik ügyfelem tömények át a másikhoz. Alkatrész ügyben.
0: Ezerrel dolgozol, és közben eléred a Rádió 1-et. Tizedikén, Danika!
1: Nagyon jó, nagyon régóta próbálkozok, úgyhogy nagyon örülök ennek most már.
0: Csak egy Rádió 1 szlogennel nyerhetsz.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Dani, ezzel megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Remélhetőleg ki is nyitom akkor.
0: Így tervezed?
1: Így tervezem mindenféleképpen.
0: Akkor viszont szedjük össze, hogy mi mindent nyerhetsz a Rádió 1 konténerből.
1: A legfontosabb az autó, ugye? A Bosch-ból a szerszámcsomag. Persze minden férfinak az álma 1 millió forintért. Mellette még ugye lakberendezéshez, és rengeteg más is van egyébként, amik nem nagyon ragadtak meg, de ezek nagyon megragadtak.
0: Például egy nagyon értékes utazás.
1: Utazás is, tényleg az is benne van.
0: Klímád van-e otthon?
1: Van, szerencsére, de jó, hát még egy a másik szobába.
0: Másik szobába be lehet szerelni, mert hogy beszereléssel adjuk, hát ilyen dolgok vannak a Rádió 1 konténerben, igen. És akkor tudassuk a többiekkel, hogy te fogod mindezt elvinni, ne is jöjjenek a nyitónapon.
1: Remélhetőleg meg lesz, igen.
0: Jól van, meghallgatjuk majd, hogy a következő játékos mit mond erre. Mert hogy lesz ma még játék többször is, itt a Rádió 1-en. Oh, baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Reis Zsolt vagyok, üdvözlet hajdúsági hallgatók, kellemes csütörtök délutánt kívánok, jó utat, ha úton vannak, jó munkát, ha dolgoznak, jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek, ez a hajdúsági rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, és ez meglepetés, a Daily Mix, amiben érkezik melyik? Rihanna, Bibi Rexa, Lady Gaga, Ed Sheeran, Sam Feld, Dua Lipa, One Republic, a Gorgon City, és itt van Alex Warren-től is a Láz Álom, a Fever Dream. Ez a hajdúsági rádió egy, ahol csak igazi ma is láger megy, tovább a Daily Mix.

Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Hajdúsági Rádió 1.

Full Proof, Gorgon City, Hayden James, itt nálunk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, ami mindjárt folytatódik, ezt ígérem, de előtte hozom még a várható hajdúsági időjárást. Ma változó napos felhős időben van részünk, 19 fok, holnap 18, lehetek ki zápor, zivatar, aztán 26-a szombattól, olyan 8-a csütörtökig változó napos felhős idő lesz, elvétve egy-egy zápor, zivatar, 20-25 fok körül délutáni csúcsértékek. Tulajdonképpen kora nyár. A One Republic jön már, ez a Love Runs Out, itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mixelünk tovább.

Héden, 21 Pilots, ez a hajdúsági rádió egy, ahogy csak igazi. Ma is láger, meg kellemes csütörtök délutánt. Kívánok, jó munkát, ha dolgoznak. Jó étvágyat mindenkinek, aki éppen ebédel. Filmes, sorozatos infókat hozok most. A Vízió küldetés a Disney Plus-ra érkezik, van már hozzá egy szinkronos előzetes. Ez tulajdonképpen a WandaVision spin-offja. Fél tucat új élő szereplős Marvel sorozatot készítenek éppen elő, hát nem tudom, van rájuk szükség. Befejeződött a Valami követ 2 forgatása, az első film nagy siker volt 2014-ben. Nem lesz több Daredevil Born Again, a negyedik évad nem készül el. 35 év után új sorozatot kap, egy kultikus sorozat, a Fürkész szárny, ráadásul Mark Hamill lesz a főszereplő. Itt animációra kell gondolni. Ott van a Netflixen egy legendás sorozat, ami 33 évvel a finálé után folytatódik. A Hillman College falai közé új arcok érkeznek, de régi ismerősök is felbukkannak. Egy teljesen új világ a címe ennek a sorozatnak. Jada Pinkett Smith is játszik benne. Mi pedig folytatjuk a Daily Mixet egy Sirennel és az Azizammal. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi, ma is láger megy.

0: Ez alatt az idő itt a vége a mai Daily Mixünknek, de várok mindenkit holnap is egy kis Daily Mixelésre. Most pedig folytatódik a csütörtök délután a második zenei órával. Itt lesz majd Loy, Shakira, Farruko, Jennifer Lopez, Guru Josh, a Swiss Disco, Kid Laroi, az Accent. Az órát Hertzel, Purple Disco Machine-nel indítjuk. Hamarosan jön a Wonderful Life. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Vályi Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy. Hajdúsági Rádió 1.
1: Rádió 1.

Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus énekelt, Mark Ronson húzta el a nótáját. Bály Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Szép napot, kellemes csütörtök délutánt, jó munkát, jó utat, jó étvágyat kívánok. Ebben az órában itt lesz még velünk Loy, Shakira, Jennifer Lopez, Guru Josh, Kid Laroi, és itt van az Accent is Sarah-val, Misha Millerrel. Don't Leave, ami a 17. a héten a Rádió egy Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: The Greatest, a legnagyobb. Sziával, Kendrick Lamarral, itt a Hajdúsági Rádió egy alól csak igazi mai sláger, vagy remélem, jól telik a nap. Mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Jövök a várató hajdúsági időjárással. Ma változó napos felhős időben van részünk, 19 fokkal. Holnap ugyanez lesz nagyjából, jöhet egy kis zápor, zivatar. A hétvége napos időt hoz, 20-23 fokot, és tulajdonképpen október 8-áig marad is ez a napos, itt-ott felhős, elvétve záporos idő, 20-25 fok körüli délutáni csúcsértékekkel. Gurujossal jövünk már, itt az Infinity. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hajdúsági Rádió 1. Hajdúsági Rádió 1. A műsorszám 12 éven belül csak igazi mai sláger megy.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the table. Az igazi

Die Die, Shakira és Burna Boy Die Die az ott az idei VB dalával itt nálunk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, közelít a két óra, megyek lassan én is, de hozok hajdúsági programokat. Holnap termelői piac Hajdúszoboszlón fél kettőtől, de holnap Duma Színház is lesz Hajdúszoboszlón a művelődési központban Musimbe Dávid Denisszel. Rock Café koncertek Hajdúszoboszlón. 25-e péntek Diktátor és Treff, 26-a Nirvana Tribute, Faith No More Tribute, október 2 Ravenstone, október 3 Estikor,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év cseregarancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Norvég minőség a forgalmazótól.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
4: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Asztal, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
6: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legyen!

0: 10-ként és egy rádiós szlogennel lehet majd nyerni. Kaptam hangüzenetben Zoltántól egy ilyet.
1: Rádió 1, ahol épp a kulcs a kezembe megy.
0: Így legyen, Zoltán. Szlogenként ezt természetesen nem fogadjuk el, de értékelem, hogy Zoltán nagyon-nagyon akarja a Rádió 1 konténer kulcsot. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, itt van mindenki, már csak a játéknak kellene indulnia. Nem sok

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy játszunk egyet. A nyeremény ugye a Rádió 1 konténer egy kulcsa. Van egy konténerünk bizony, tele nyereménnyel, autóval, nyaralással, értékes szerszámgépcsomaggal, komplett konyhával, klímával, okos tévével és még további meglepetéssel. Na hát akkor ki szeretné megszerezni az egyik kulcsot a Rádió 1 konténerhez? Ki szeretne esélyt adni magának, hogy megnyerjen egy ekkora nyereményt? Mindenki? Az ország? Tessék azonnal csörögni! A Ford Road 20-as 311-111, a 10. telefonáló nyer!

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jött egy nagyon jó SMS. Sziasztok, a Rádió 1 konténer játék miatt szeretnék érdeklődni. Amikor bemondjátok, hogy lehet telefonálni, folyamatosan foglaltat el ez utána a szám. Érdemes-e tovább próbálkozni, vagy egy idő után már felesleges? Köszi előre is, hajrá Rádió 1. Nagyon jó a kérdés. Amíg a nyertest meg nem hallod adásban, addig érdemes telefonálni, mert ugye folyamatosan veszem fel a hívásokat, a telefonálókat, 9 emberrel beszélek, és miután valakivel letettem a telefont, azonnal be lehet jutni az ő helyére, a 10 vonalunk egyikére. Most is jelen pillanatban 10 vonalunkon, 10 hallgatónk azt hallja, hogy kisörög a 0620 311 111, és valakit most random adásba kapcsolok. Halló!
1: Igen, Marci vagyok, és a konténerjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Marci, mondhatom a jó hírt?
1: Igen!
0: 10. lettél!
1: Úristen, köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Marci, megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Köszönöm szépen!
0: Úristen, mekkora mázlista vagy!
1: Úristen, kiugrik a szívem!
0: Mióta próbálsz elérni?
1: Próbálkoztam nagyon sokszor, el se hiszem, úristen!
0: Volt, hogy elértél már?
1: Még sose vetted fel nekem a telefont!
0: Ó, hát most végre sikerül!
1: Köszönöm!
0: És szerintem mindenki eljátszott már a gondolattal, hogy kinyitja a Rádió 1 konténert és elviszi belőle az összes nyereményt. Hát tessék megadni az esélyt, drága Rádió 1-esek, a következő órában is Rádió 1 konténer kulcs nyerhető az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig tessék bátran szavazni, hamarosan októberben leadjuk a Rádió Egy hallgatók 500 kedvenc dalát, érkezik a Rádió Egy Top 500. Halló?
1: Szia Attila! Szeretnék szavazni az Alex Kenji Bambolé zenére.
0: A nyár egyik kedvelt dala. Honnan csörögtél hozzám, Anikó?
1: Kisdombor.
0: Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Betegeskedek.
0: Ja, Istenem.
1: Ez az őszi influenza,
0: Gyere ki belőle minél gyorsabban. Higgyál sok mézes, tehát hallgass igazi mai slágereket, a szavazatodat pedig írom fel.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: És nem csak mai zenét.

0: a Rádió 1, csak igaz mai slágermeccs. És azonnal indítom az újabb zenei órát olasz DJ-vel, Hypatonnal. És ez a Norma Jean Martinnal készített közös dal, az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attól.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolod.
8: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Györke Attila. És hát, drága Rádió 1-esek, olyan sok esőt nem hoz majd ez a hideg front, ami elért minket, hogy a mezőgazdaságnak jó legyen, de arra pont elég lesz, hogy sokan elázzanak majd munka után hazafelé. Holnap egyébként napsütés lesz felhő átvonulásokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Ebben

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és most amerikai és Európa friss popzenei közül játszom azt, ami minden hasonló mainstream rádióban kötelező darab. Imádják a hallgatók világszerte. Ez a Fever Dream. Alex Warren érkezik. Láz

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük együtt összeállítunk egy szuper jó slágerlistát, Magyarország legnagyobb listáját, a top 500-at az elmúlt 20 év dalaiból lehet folyamatosan voksolgatni. Szia, Brigitta!
1: Szia, és hello!
0: Szeretnél az egyik kedvencedre szavazni?
1: Igen, szeretnék. A 6 éves kisfiamnak a nagy kedvencét.
0: Őt hogy hívják, a gyerkőcöt?
1: Fecóka.
0: Na, hallgatom, hogy mire szeret dancelni Fecóka?
1: Hát a David Guetta and Vanna Republicnak az I Don't Wanna Wait.
0: Kerüljön fel a Rádió 1 Top 500-ba, írom fel a listára.
1: Szuper, köszönöm szépen. Mindig úgy énekli amúgy, hogy God no reason.
0: Igen, a refrénben van egy ilyen rész.
1: Ez azt a részét, igen.
0: Hát akkor ez a közös kedvencetek.
1: Igen. Hát ugye a rádióban akkor mindig felhangosítjuk.
0: Még az is lehet, hogy a délután folyamán hallani fogjátok. Szép napot nektek!
1: Neked is, köszi, sziasztok!
0: Már is mondom, hogyan lehet szavazni az elmúlt 20 év dalaira, például e-mailen. Hosszú-hosszú listákat lehet elküldeni a top500@radio1.hu-ra, lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, de itt nálam is lehet voksolni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Októberben lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül! Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerület

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy erőnk, jöjjön mindenki játszani, a Rádió 1 konténer ugye megérkezett, és tele van ajándékkal, autó, nyaralás, szerszámgépcsomag, klíma, okos tévé, egy fullos konyha. A Rádió 1 konténer kulcsait lehet tőlünk adásban megnyerni, az egyik pedig kinyitja majd. Aki tizedik lesz, és tudja a Rádió 1 szlogenjét, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A forródrotunk 20-as 311-111. Jó játékot, sok sikert!

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, izgul az ország, mindenki Rádió egy konténer kulcsot szeretne magának, mert valaki ki fogja majd nyitni, és valaki ott a nyitónapon elvisz tőlünk majd egy konténernyi nyereményt. Na, kit kapcsolok most adásba? Halló!
1: Szia, Ádám vagyok, kulcsügyben jelentkezem.
0: Ádám, honnan hívtál?
1: Halásztelekről.
0: És nagyon jókor, jó időben telefonáltál kulcsügyben, mert hogy tizedikként értél el, Ádám!
1: Nem mondod!
0: De igen!
1: Azt a mindenségét neki, el se hiszem. Sok ezredik próbálkozásra.
0: Ah, eddig még nem sikerült elérned?
1: Egyszer voltam hetedik.
0: Egyszer.
1: Kedden.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy akkor is 6 éve.
1: Két napja hetedik voltam, és nagyon csalódottam, próbálkoztam utána tovább, de most nagyon boldog vagyok.
0: Na akkor nagy boldogan jöhet a Rádió 1 szlogenje.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az, Ádám, ezzel nyertél egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, gratulálok.
1: Szuper, nagyon köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Október 9-én valaki nyitja a Rádió egy konténert, meglátjuk, hogy a te kulcsod lesz-e a nyerő.
1: Ott leszek, és a kulcsom fogja nyitni.
0: Kell is ez a fajta magabiztosság, mert csak így lehet bevonzani ezt az óriási nyereményt. Hölgyeim és uraim, a következő órában újra megpróbáljuk, jó? Fogunk játszani mindjárt itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával Rádió 1 Live Mix. 2 órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. Addig még Györke Attila felel a zenékért, és a következő zenei órát Taylor Swift-tel indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: Volkswagen.
1: Rádió egy igazi
0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Juhász Gerivel és Jaminával live mix. Most 7 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infók. A régi 6-os kivezetőn, az M0-ásnál volt egy baleset, írta a Los is Kisblöki, úgyhogy kifelé szinte áll a 6-os. Ezt az információt kaptuk. Dobi pedig azt írta, hogy az M1-es tele van Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között. Bárki bármit lát, még szóljon. A forró drótunk 20-as 311-111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

minden vonalunk csörög, mindenki játszani szeretne. Hát akkor, hölgyeim és uraim, indítok most egy játékot, a következő percekben szépen elkezdem venni a hívásokat. 9 emberrel beszélek is majd, de adásba 10. érkezik hozzám, aki a rádió

többek között autót, nyaralást, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomagot, konyhai berendezéseket, klímát, okos tévét és még meglepetéseket. Mondani fogjuk a többi ajándékot is. Gyerünk játszani a Forrodrot 20

0: csak igazi mai sláger megy, szinte minden órában beszerezhető egy kulcs a rádió egy konténerhez. Most is az előbb igen játékot indítottam, és nagyon-nagyon elkeseredett mindenki, akivel most beszéltem az előző zenék alatt. Nem lettek ugye tizedikek, pedig mindenki azt hitte, hogy ő a nyertes. Nem. A szerencsés most érkezik. Halló!
1: Szia, Enikő vagyok. A játékra jelentkezem.
0: Jogos a mosoly. Tizediként értél el!
1: Istenem, de örülök, mintha már a konténer is az enyém lenne. Úristen!
0: Hát egyel közelebb kerültél hozzá, azt így.
1: Nagyon izgultam. Jaj, de jó!
0: Kérném a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Egy kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez!
1: Jaj, de jó! Jaj, de örülök!
0: Hát hallom a hangodon, hogy te már nagyon régóta pályázol rá.
1: Az biztos, több mint ezerszer hívogattalak már benneteket.
0: De hát itt vagy, végre összejött, és sikerült!
1: Igen, jaj, Istenem, de örülök!
0: Úgyhogy lett most sok irigyed, Enikő, de hát hölgyeim és uraim, a következő játékban ismét meg lehet majd próbálni. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 10 kilós magyar piros burgonya csomagja csak 2390 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 629 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a front is majd szépen elmegy, aztán holnapra napos időt kapunk felhő átvonulásokkal és 20 fok körüli maximummal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

Itt a Rádió 1-en Live Mix, pontosan 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával, most még közlekedési hírek 16 óra 45 perckor. Dani írta, hogy az M3-ason Budapest felé az Ecsédi pihenőhely előtt volt egy baleset, csak egy sáv járható itt. Régi 6-os kivezető az M0-ásnál volt egy baleset, kifelé szinte áll a 6-os, tudtam meg nem is olyan rég, és az M1-es is tele van a főváros felé haladva Bicske és Biatorbágy között. Bárkinek bármilyen infója van még, 0620 311 111 a rádió egy forró drótja, SMS, telefon, Viber. Szóval, ahogy mondtam, már csak percek kérdése, és 5 órától Gerivel és Jaminával indítjuk a 2 órás live mixet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-R klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aszta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Áj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Nagyon komoly lesz a következő 120 perc, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában. Ma Jamina a lemezjátszói mögött, Jamina pólóban. Hello, Jami!
3: Igen, reklám helyet tudok. Meg neked akartam nyilván megmutatni, hogy mennyire zseniális lett tényleg az új merch cuccom. Most én is úgy vagyok vele, hogy ezt bárhol meglátnám egyébként egy üzletben. Nagyon modern és nagyon-nagyon tetszene, megvenném úgy is, hogy most nem csak azért, mert az enyém. Szerintem nagyon jó lett, nézzétek majd meg tényleg a YouTube-on, vagy itt a TikTokon megyünk élőben.
2: Pontosan elindult az élő közvetítés minden felületünkön 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, 2 óránál tehát Jamina Mix-el kezdjük el.
3: Így van, ebbe a szomorú időbe egy kicsit hozunk nektek egy kis szint és vidámságot, kezdjük is. A New Religion az egy közönség kedvenc itt a Rádió 1-en, ezzel fogok indulni, tehát Bibi Rexa jön és Fét lesz itt a Rádió.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, majd Jamina a lemezjátszói mögött közlekedési információk jönnek. Egy kamion és 2 személyautó karambolozott az M3-ason Budapest felé az ECD pihenőhely előtt, 3 kilométeres dugó van, és történt baleset a fővárosban is több helyen, az egyik a Dózsa-György úton, a Hősök tere előtt, a másik pedig a Budai alsó rakparton, az Erzsébet híd alatt. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, szét délután Jami és Geri, adjátok a talpa alá valót, 2 óra múlva zárunk végre, veletek tök jó a munkaidő vége, köszi puszi Hajni.
1: 2 óra múlva zárunk végre.
0: Volt benne egy kis rím, tök jó.
1: Igen, köszönjük szépen, itt vagyunk veletek akkor.
0: Hello Jami és Geri, köszönöm ezt a király mixet, a huhogásotok nélkül tök szürkék és unalmasak lennének a délutánok. Lacus 78.
1: Annyira rossz, hogy ezt nem tudom meghallgatni élőben kívülről, annyira meghallgatnám, Geri.
0: Felveszem neked és elküldöm.
1: Szerintem ez életveszélyes lehet egyébként.
0: Brutális. Ugye mindenki vigyázzon, huhogunk majd 6-kor, meg 6:30-kor is. Megyünk tovább?
1: Így van, igen, megyünk tovább. David Guetta és One Republic közösével ez a I Don't Wanna Wait, amit előszeretettel játszok egyébként én bulikban is, tehát tökéletesen működik itt a Rádió 1-en is, és bulikban, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1 Live Mixben. Let's make

at the turntables now. Yamina. Radio Wave Live Mix.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Kamrád és a Be Mine, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Továbbra is közkívánatra két órában, mellettem a Jamina a lemezjátszói mögött. Itt emlékszünk a térműtött Ádámra Miskolcról, akinek a kis gyermekénél mi indítottuk be a szülést élő adásban, amikor te mixeltél.
1: Ha tőlem kérdezed, akkor egyértelműen emlékszem, igen.
0: Szia, Jami és Geri! Milán, a kisfiam már mond rövidebb szavakat, így a hoppá, a hinta és a tejcsi után bővült a szókincse a tévére mutogatva azzal, hogy Jami!
1: Nem!
0: Üdv a térműtött Ádám Miskolcról! Úristen! Most miért kell megrékadni a Jaminát?
1: Engem mindig. Azt hittem azzal, hogy hú! De hát nem, a Jami valami egyébként még egy nehezebb Jami. Szó is. De aranyosan mond, Jami!
2: Jami.
1: Figyelj, ha ezt levideózzátok, mondanám, hogy videóz és küld el, de akkor fog teljesen aztán tényleg meghalni.
0: De akkor Jamina egy hétig sírni fog, és nem tud jönni dolgozni.
1: De tényleg, Ádám, ha ez megvan, hát azt nagyon megnézném.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, aki gondolja, lehet légitározni is, már ha nem kocsiban ültök és vezettek. Úgy is lehet, csak nem ajánljuk. Bár
1: és
0: vicces.
1: Imádom ezt, hogy tényleg egy régi poprockot is meg lehet úgy remixelni, egy kicsit újszerűvé tenni, hogy az most is megállja a helyét. Én ezzel a dallal a hétvégén óriásit mentem egy medencés bulin, ahol egy 70 éves bácsinak, nem, lehet, hogy öregítettem rajta, de valami ilyesmi korúnak volt a szülinapja, és el volt ájulva ettől a daltól, és ezt játszottam neki, úgyhogy gondoltam, férjem bele a mai live mixbe is. Jön Genesis és az I Can Dance, biztosan tudjátok, ismeritek, egy tökéletes remixben, úgyhogy ezzel megyünk tovább, hangerőket most jó magasra, jövünk.

Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetije. Sam Felt, a Switch Disco és a Sleep Tonight mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Bétót Laci bácsin nevelkedtem, ezt néha olyan jó kipróbálni. Szóval élő továbbra is, és két órás a rádió egy live mix. Rengeteg az üzenet, élvezik a műsort itt a medence partin Floridában, így a Csipcsike, ú,

0: Igen, olvastam ezt a kommentet, kicsit irigykedünk, főleg azért, hogy már egyre hidegebb van, és tényleg én már nagyon fáztam például tegnap, úgyhogy érezzétek nagyon a magatokat.
1: Itt most már nagyon sokan téli kabátban járnak dolgozni egyébként nálunk. A YouTube-on sokszor az látszik, hogy Jamila beszél a mikrofonba, de hogy semmi nem megy ki a rádióban, adásban. Miért van ez? Üdvözlettel, Azu. Azu, az azért van, mert ilyenkor Jamila csak a TikTok közönségünkhöz beszél.
0: Így van, igen, tehát van külön mikrofonunk nyilván a TikTokosoknak is, itt is vagyunk 100-150-en általában, és azért szeretem velük is megbeszélni, hogy Mizu, itt egy picit beszélünk egy bensőségesebb dolgokról is, úgyhogy gyertek át, ha van kedvetek néha.
1: Még egy kicsit a dal. Oké, okay. Szia Jami és Geri, az milyen, hogy az energiából, ami ilyenkor szól a rádióból, tudom, hogy ez csak te lehetsz, Jamina. Nagyon bírom, amikor te kevered a zenét, mindig bugi hangulaton kerekedik. Üdvözletem Magdolna.
0: Tén? Ez most tényleg?
1: Amúgy
0: ez tök durva, mert egyébként én ezt tanácsolnám minden DJ-nek, hogy becsukott szemmel is mondják meg, hogy kizenél, és ez annyira durva, hogy ha ezt tényleg így gondolod, főleg itt a rádióban, amikor azért vannak feladataink, és nem annyira tudsz mondjuk kiteljesedni, mégis így te azt mondod, hogy érződik. Ez most egy nagyon szép visszacsatolás volt nekem, köszönöm szépen.
1: Szerintem ez egy nagyon nagy elismerés egy DJ-nek. Sokan kérdezitek, mikor lesz játék kulcsokért. 7 óra után nyerhetek majd tőlem 2 kulcsot is a rádió egy konténerhez. Meg volt az első felvonása a Live Mixnek, jön mindjárt a második, mi minden várható 6-tól.
0: Így van, igen, mindenképpen jövök az igazi mai slágerek mellett egy-egy újdonsággal, tudjátok, hogy beszoktam csempészni, de például a Bambolé, ami még nálam mindig a nyarat jelenti, az mindenképp itt lesz a második órában is, úgyhogy maradjatok itt, mindjárt jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán Gorenje

0: reklámgép csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelj a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
15: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
16: Premier Outlet Budapest.
17: Világmárkák, világra szóló áron.
18: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Bocs mindenkitől, este 6 óra van, hello mindenkit, hello Jami. Gondoltam, lepjük meg a hallgatókat, meg a nézőket.
3: Geri, neked annyira jót tett ez a kutya, de tényleg, Geri teljesen fel van szabadulva. Egy állattal dolgozom tulajdonképpen.
2: Egy boldog kutya tulajdonossal. Mit hozott ki belőlem a süsű? De tényleg.
3: És képzeljétek el, akármikor beérek ide a rádió stúdiójába, ránézek az arcára Gerinek, most vagy a süsű kezd el rád, vagy te nagyon a süsűre hasonlítani, de ilyen létezik egyébként, hogy a kutyák és abszolút. Gazdik elkezdenek egymásra hasonlítani. Most nem tudom, hogy én ha mondjuk úgy nézek ki, mint Nóbika, akkor az lehet, hogy elég vicces. De hogy tényleg elképesztő aranyos kutyusa van Gerinek, ha még nem láttátok az oldalain, nézzétek, mert én ilyen boldog kis kutyát én még nem láttam tényleg.
2: De drága vagy, nagyon köszi, Jami. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Még egy órán át mixelünk, ez továbbra is a Rádió 1 Live Mix élőben. Menjünk tovább.
3: Alex Kenji-vel fogok kezdeni, azzal az Alex Kenji-vel, akivel egyébként én dolgoztam már együtt. Ez a Bambolé még egy kis nyár. Jövünk még

a lemezjátszóknál. Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix.

7-től 7-ig Mixben. At the turntables now.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió Egy Live Mix, továbbra is 2 órában. Jamila a lemezjátszói mögött, most már hidegek ezek a szeptember végi esték, úgyhogy szerintem a Feel the Fire Jaminától és Tolvaj Renitől, ez kicsit jól esett mindenkinek.
1: Igen, egy kis tüzes dal amúgy. Abszolút. Egyébként nagyon az lett a videoklip is, úgyhogy nézzétek majd meg tényleg.
0: És ha bírjátok ezt a dalt, erre is szavazhatok az idei nagy Rádió Egy Top 500-ban. Elindult a szavazás, képzeljétek el. Bármilyen zenére voksolhatok az elmúlt 20 évből. Top 500 kukac, radio1.hu. Jöhetnek a voksok folyamatosan 024-ben, telefonon, SMS-ben, Viberen, Instagramon, valamint a TikTokon is. Közlekedési információkkal jövünk közben. Baleset a 31-es főúton történt pár perce Mendei Sűsáv között a 40-es kilométernél, és egy defektes teherautó tartja fel a forgalmat az M0-áson a déli szektorban, a 6-os főút csomópontjánál az M5-ös felé vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Húdasok, üzenetünk van, ez nem ér, 6-kor kiesett a számból a túrós bukta, imádom a műsort, főleg ha huhogtok, írja Mónika.
1: Szívesen. Szeretem a túrós buktát. Most csak arra tudtam, bocsi, ebből a mondatból ennyit tudtam kihallani.
0: Nem baj, lehet, hogy jobb is. Sziasztok, minden délután veletek bringás futárkodom itt Debrecenben, és olyan jó erőt és jó hangulatot adtok a mindennapokban, hogy azt el nem tudom mondani. Erős Bluetooth hangszórón kihangosítva az egész város hall titeket itt a bringámon, írja valaki. Köszönjük szépen, hello Debrecen!
1: Hello Debrecen, és hú de jó vagy, hogy nem, azt hittem be van dugva a füledet, nem. És úgy vagy biciklis futár. Nagyon jól csinálod, így, és minden biciklis futárnak üzenem, hogy így tegyen, ahogy Dávid Debrecenből.
0: Yes, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, Tóth Abigail jön, nagyon szeretjük tőle a Sugar Daddy-t Accent-tel közösen, ugye, amit megalkottak, viszont tényleg Tóth Abigailre viszont nagyon büszke vagyok, most is benne van egy műsorban, egy éneklős műsorban, úgyhogy hajrá Abigail, itt is szól a Rádió Egyen a Sugar Daddy.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Yamina.
1: What's up everybody, my name is Osfrequencies and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.

0: dalai. Hát Bob Sinclairtől ez az iménti Borderline 2022-ből abszolút ilyen. Mekkora találat ez Jamina tőled, úristen?
1: Szóval vannak ilyen underrated dalok, és nem is értem, hogy hogy nem kerülnek ezek egyébként köztudatba akkor, vagy csak mi siklottunk el fölötte, de hogy annyira kellemes, és annyira én nekem dallamtapadásom tud lenni tőle, tehát ez annyira meg tud maradni szerintem, úgyhogy tőlem biztosan hallani fogjátok itt a rádióban.
0: Mint egy igazi élvezet, kincs, olyan volt ez a dal. Annyira jók Jamina zenéi, hogy a kutyusom is mindig boldog, ha titeket hall, írja Anna Mária.
1: A kutyáknak van egy-egy dallam, ami bántja a fülüket. Vélelő nekem a Tokyo Driftet, ha lejátszom Nobinak, azonnal vonyít rá.
0: Süsűnek a kedvenc száma Harry Styles-tól a Sign of the Times.
1: Ja, hogy neki kedvenc száma
0: Abszolút.
1: Van, bocsánat.
0: Igen, ezt mindig meghallgatjuk. Konténer pakoláshoz adjátok az erőt, nagyon jók vagytok, köszönöm nektek, üdvözlettel. Ádám a Púp úr. Nem tudom, hogy Ádám vajon a rádió egy konténerbe pakol ebbe újabb ajándékokat. Nem tudom, hogy ő nálunk dolgozik, vagy beépített ember. Szerintem ez ott egy másik konténer lesz. Viszont a rádió egy konténerre tel is tele van ajándékokkal, és ne felejtjétek, a játék végén egy valaki fog mindent elvinni, ami csak a konténerben van. Két kulcsot is kaphatok majd tőlem este 7 és 8 között. Hydration break, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, Jaminának hozok finom szűrt vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, jövök vissza majd a Get Lucky-val, úgyhogy maradjatok mindenképpen pár perc.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval. A városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Két éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább két nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. Két év, két termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
5: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
6: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
7: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
8: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek két évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day hullámos chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, a Floralis konyhai papírtörlő 33% kedvezménnyel pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Asztal, ez mi volt?
12: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
11: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
13: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: No, ott a nulla lehetősége.
15: De ne nyomasszon!
14: De hadd nyomasszon! Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
15: Egy pékségbe nyomjál két nullás táskáért.
12: Anna. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
15: Gyerekek, tehát aki kitalálta, éppen... zseni volt.
12: Hát zseni, hát.
15: Zseni, ez a félelemre alapozott...
12: Szégyenérzetre.
15: Szégyenérzetre alapozott tarhálás.
12: Így az, így van.
15: Óriási marketinges így, volt, így, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
12: Igen.
15: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
12: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
15: Hát, szerintem
12: kedves
15: tök
12: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy ne köszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
15: Hát,
12: Anna, milyen jó, mert ő terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Anna,
15: milyen jó lenne.
14: Ilyen terminál a besétál.
15: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mint a húzat, előre megkapnád reggel. Hát viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a
14: nulla.
15: Minden nap jönnétek 8-an egy terminál.
12: Persze.
15: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
12: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
15: Gyerekek, marketingből zseni volt.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerek.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai

0: Kungs és a Never Going Home a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is 2 órában, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, mi sem megyünk haza, 5-től 7-ig mixelünk továbbra is nektek Magyarország legjobb DJ-vel, holnap pedig úgy készüljetek, még lesz egy kis eső, szombaton és vasárnap viszont sokat süt majd a nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És akkor Jamina, figyelj, hogy mi mindenre emlékeznek a Rádió 1 hallgatók. Sziasztok, lassan 2 éve volt, hogy Jamina lecsepegtette élőadásban a DJ pultot. Soha nem felejtem el ezt az adást. Mindig eszembe jut ez, amikor Jamina zenél. Sokszor megnézem azt a videót, és számomra mindig egyre viccesebb, de még mindig a legjobb DJ vagy, így tovább írja valaki.
2: De miért ez a videó, hol van meg? Ezt nem minden? Is értem.
0: Én felraktam a TikTokra.
2: Ja, tényleg?
0: Nagyon szeretem.
2: Most is sikerült egy picit, de nyilván erre...
0: De ez maradjon a mi kis TikTok. Végül is csak a világ jelenlegi legmenőbb lemezjátszói vannak itt a stúdióban, úgyhogy... Jó, ezt senkire...
2: De azonnal orvosabban. Ha a pólom, akkor a pólommal, de azonnal leszoktam takarítani, úgyhogy nincsen semmi probléma.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. 7-től a Rádió 1 kívánságműsorban játékok kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk tovább.
2: Iridlem David Gettát a következő dalban, ugyanis Bibi Rexával dolgozhatott együtt. Várom azért azt a performance-t, amikor a Sad Girls-t előadják valahol, úgyhogy tényleg remélem ezt valahol a világhálón hamarosan felleljük. Jön ez az új dallal megyünk tovább, tehát David Guetta jön, és Bibi Rexa. Itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Kocról.
1: Fel fogok készülni akkor arra szerintem lelkiekben. Köszi szépen, nagyon elküldöd.
0: Jami, én vagyok az Bence, aki beárult 2 éve a Gerinek, hogy lecsepegteted a pultot. Azóta is minden nap figyelem minden adásotokat.
1: És én büszke vagy rá. Köszi szépen.
0: Drága Jami, megérdemelte jár a taps. Óriási volt az elmúlt 2 óra, nagyon köszönöm. Mi találkozunk vasárnap este a Jamina Next DJ tehetségkutatón. Elképesztően várom.
1: Én is nagyon várom. Tényleg egy mini projekt, egy mini kis szerelem projekt lett ez az egész. Úgyhogy nagyon várom. Biztos nagyon izgulnak ugye Hát nem szeretném versenyzőknek hívni őket, mert ezt tudnotok kell, és tudják ők is, hogy ez nem egy verseny, ez egy lehetőség, amit én megadtam nekik, és Juhász Gerit pedig szeretettel várom a zsűriszékben, ugyanis ő is a rádió egy képviseletében meg fogja nézni ezt a 15 jelentkezőt, és szerintem a lehető legjobban fogja elbírálni őket.
0: Abszolút. Nagyon-nagyon várom, nagyon sok sikert kívánok innen is mindenkinek. Jami, mi pedig akkor ott találkozunk, aztán pedig a rádióban, ugyanitt a rádió egy stúdióban jövő héten.
1: Így van, és ne felejtsétek, hogy streamelve lesz valószínű majd az esemény, úgyhogy fogjátok tudni nézni, aki nem tud a helyszínre eljönni.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánságműsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És jönnek a játékok kulcsokért a Rádió egy konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió egy, igazi mai sláger meg!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
2: Reklámot hallottak.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mert a 3 DJ legenda

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.
2: A házigazda Juhász Geri.

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: Geri, hát jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra, kulcsokat fogok osztogatni, és dalkéréseket fogok teljesíteni. Fruzsi, mi újság, milyen estét van?
1: Jó estén van, köszönöm szépen, már próbálkozok itt a játékkal, de úgy látszik, rosszkor telefonáltam.
0: Rosszkor, hanem kicsit hamar. Még nem indítottam el. Milyen dalt szeretnél addig?
1: Akkor lőjtöl egy számot.
0: Jó, megkapod a legújabbat, kinek menjen?
1: Férjemnek és a kisfiamnak. További szép estét kívánok magunknak.
0: Jön is akkor nektek a Golden Summer, egy zseniális újdonság Loitól és David Puentes-től, és figyelem, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek nyerni egy konténernyi ajándékot, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnaphoz 2 hétre lesz a nagy konténernyitás, tehát 15 nap múlva kiderül, ki az a szerencsés, aki mindent megnyer, ami csak a Rádió Egy konténerben van. Lehet, hogy az a valaki, akit most kapcsolok adásba. Halló, halló!
1: Ja, Isti vagyok, már nagyon-nagyon régóta próbálkozok, és nagyon-nagyon izgulok.
0: Hallom, na mondd nekem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a 10.
1: Atya világ! Hú! Hát igazából el sem tudom mondani, annyira belém fagyott a szó, miközben jövök a páromért Budaörsre, remeg az egész testem egyébként. Hát nem tudok mit mondani erre. Atya világ, tényleg.
0: De jó hallani az örömöt a hangodon, és lehet, hogy ez a kulcs nyitja majd a konténerünket október 9-én.
1: Hát, ez ki tudja. Igen, bármikor, bármi lehet.
0: Van ugye eddig a Rádió Egy konténerben autó, utazás, nagyon sok konyhagép, klíma, valamint egy szerszámgépcsomag, és ez még mindig nem a vége.
1: Így van, hallottam. Tavaly is nagyon követtem, és nagyon próbálkoztam már tavaly is.
0: Tavaly nem sikerült kulcsot nyerni?
1: Nem, sajnos abszolút nem sikerült.
0: Na idén végre megvan konténernyitás, tehát október 9-én drukkolok neked is.
1: Rendben, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: És a játék természetesen folytatódik már néhány perc múlva. Ray Dalton énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Runnin'.

0: 1. Csak igazi mai sláger megy, pénteken még lesz némi eső, szombaton és vasárnap viszont kitisztul az ég, 24-26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Julcsi, parancsolj!
2: Accentől szeretnék kérni egy dalt.
0: Accent, oké, kinek menjen?
2: Neked is, magamnak.
0: Neked és nekem?
2: Igen.
0: De romantikus. De kedves vagy. Mit üzensz magadnak?
2: Hát, hogy kitartás, mindjárt vége a munkának.
0: Mivel foglalkozol?
2: Tégségbe dolgozom.
0: Meddig vagytok nyitva?
2: 9-ig.
0: Megéri nyitva tartani olyan sokáig?
2: Meg. Nagyon sokan jönnek.
0: Hál' Istennek, sok-sok vevőt kívánok nektek, és akkor ez hamarosan a tiétek. Közben pedig figyelem, játék indul, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mi vagyunk a Rádió 1!
4: Györke Attila vagyok.
0: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
5: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
6: Az én nevem Jamina.
7: Sziasztok, én Regálili vagyok.
8: Sziasztok, én Jauri vagyok.
9: Mi vagyunk a diszkosi.
0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
10: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
11: Újra jön
10: a Top 500.
11: A
10: Fox Post applikációja támogatásával.
11: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
1: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szava.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon szépen gyűlnek a meglepetések az ajándékok a Rádió Egy konténerében. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Halló, halló!
1: Szia, Tamás vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Hello Tamás, honnan hívsz és mióta próbálkozol?
1: Szigethalomról. Hát mióta lehet telefonálni, azóta hívom minden nap, amikor sikerül.
0: Akkor jó két hete, lassan már három.
1: Igen.
0: Kérem szépen a Rádió Egy szlogent, itt el ne bukj.
1: A Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Szuper! Nagyon jó, köszi Geri.
0: És lehet, hogy ez a kulcs fogja nyitni a Rádió Egy konténer október 9-én. Ha így lesz, tudod, hogy ez mit jelent?
1: Tudom, percengeni kell vagy, felperegni.
0: Gurulni, ennek a Balázs nagyon-nagyon örülne, szóval ha tiéd a győztes kulcs, mindent viszel, ami csak a konténerben van.
1: Szuper lenne.
0: Menni fog a gurulás is, remélem.
1: Megpróbáljuk, hogyne.
0: Szerintem érdemes gyakorolni, mert hogyha nem lesz jó, okay. akkor a Balázs beléd fog állni, és én azt nem kívánom neked.
1: Jó. Oké.
0: Úgyhogy gyakorold a gurulást mindenféleképpen.
1: Okay.
0: Drukkolok neked is, konténernyitó parti október 9-én pénteken.
1: Köszönöm szépen.
0: A játék pedig természetesen holnap reggel Balázséknál folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ma is a Rádió egy kívánság műsort. Halló, halló!
1: Ja, Anti vagyok.
0: Halló, Anti, mit kérünk?
1: Ed Sheerantől kérnék egy dalt.
0: Ed Sheeran, oké, kinek menjen?
1: Ferikének, a barátomnak.
0: Ferikének, mit üzensz neki?
1: Hát, viselkedjen rendesen.
0: Mi Ferike rossz kisfiú?
1: Igen.
0: Hány éves ez a Ferike? Megkérdezhetem? Tippelhetek? 9?
1: Ferike 42.
0: Ferike 42 is szemtelen.
1: Igen.
0: Megy is akkor neki Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszi, szia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó zseniális vadi új zene a World is Mine Radio Show-ban Regál Lilivel és Joer Juniorral. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán Gore

0: csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelj a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: A Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Ott a nulla lehetősége.
14: De ne nyomasszon!
13: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
14: Egy pékségbe nyomjál két nullás táskáért.
15: Anna. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
14: Gyerekek, aki kitalálta, zseni volt.
15: Hát zseni, hát.
14: Zseni, ez a félelemre alapozott...
15: Szégyenérzetre
14: alapozott tarhálás.
15: Így az, így van.
14: Óriási marketinges így, volt, így, aki így, kitalálta.
15: Abszolút...
14: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
15: Igen.
14: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
15: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal, de miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
14: Szerintem tök
15: valid. Kedves a pincér, azt teljesen adom, hogyne, nem arról van szó, de ennél mit, hogy én lavírozok a kávéimmal? arra hogy ne köszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolyogok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
13: Hát, még.
15: Milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs? Milyen jó, nyomat lehet, nullát.
13: Igen, terminál a besétál.
14: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. A vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
13: Első kezd a necska, nulla.
14: Minden nap jönnétek 8-an egy terminál. Persze. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
15: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
14: Gyerekek, marketingből zseni volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Disco!
18: Disco! Disco! Disco!
19: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, visszafogott dumával, viszont kőkemény zenékkel, igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
20: Szavaszok, szép estét, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, ma a zenei híreket Bárány Attila szolgált,
17: nincs
20: a
17: zenét is.
20: Én DJ Junior vagyok, figyelek, hallgatok, és én mutogatok, de csak azért, mert nem vagyunk élőben.
21: Ladies and gentlemen, madame and herman, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig, és tényleg nagyon remélem, hogy Attilánál jó sok zenehír van.
17: Van rengeteg. Például Alex Kenshiről, aki most érkezik, rögtön tudok mondani valamit. 15 évvel ezelőtt sokkal jobb zenét csinált. Jön a Bambolé, jó szórakozást mindenkinek!

0: és Soja, Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, Bárány Attila mixel, zenei hírekkel is jön majd, itt van Honvai PJ és In DJ Junior, és én csak figyelek, de komolyan ma.
1: Be kell számolnunk arról, hogy ki hol játszik a hétvégén. Én szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a fővárosi, a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig megyek majd Zalaegerszegre.
0: Én balatoni bobozok egyébként most szombaton, az áró buli lesz ezen a bizonyos helyszínen, Balaton Fűszfor, ahol egész járon rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt a Diszkosit is.
2: Én meg csak annyit szeretnék mondani.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, a Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Gellértek, Mercedesek, Gerdák, Gerhardok, Griseldák és Meredisek, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kecskeméti Attila, Louis Robert, Gyula Dani és Molnár Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Csak azt akartam kérdezni, hogy az a Koller, az rádió egy DJ, akivel te dolgozol, vagy nem?
1: Mit tudom én?
0: De a neve stimmel?
1: Mit tudom én?
0: Jó, és tudod, hogy hol dolgozol?
1: Vele. Ilyen kérdéseket lehet egyéb föl. Kollárból egyébként kettő van, az egyik Rádió 1-es, a másik pedig haver. Barátom, úgyhogy ez belefér. Gyerekek, megyünk tovább az igazi mai slágerek között. Érkezik egy olyan dal, amit egyébként először én az AI-hoz kötöttem, de kiderült, hogy ez valójában nem a mesterséges intelligencia szüleménye, de egy csomó videó alá betették, és én azt gondoltam, hogy csinálok bele egy húzosabb verziót. Na, ez nem olyan veretős, amilyentől meg szokott ijedni a Hanvai, de élvezhető minőség. Alloner és a Back to Yours érkezik itt a rádió, egyen a diszkósítben, persze Bissensőben.

0: piszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, mert én pörgetem, úgyhogy nem nekem kell jönnöm zeneírekkel, de ezt várják el tőlem, úgyhogy megmondok valamit.
1: Ennyi volt?
0: Persze.
1: De a zene ír semmi?
0: Nem,
1: majd
0: mondhatom,
1: hogy a következő előadó, ki lesz a következő előadó?
0: Majd elmondom, mert
1: jó. Oké, én Szombaton-Balatoni Bobozok, ezt szerettem volna mondani, meg egy zenei hír, DJ Junior remixek 2026 nyáriak letölthető a DJ Junior Facebook csatornán.
0: Ja, hogy ez zenei
1: hír? Hát zenei.
2: Ha már zenei hírek, akkor ne tessék elfelejteni, október 24-én lesz majd a soron következő diszkósít aktivizáció, Békés Csabán, tessék megérkezni jókorán, jó lesz.
0: 25 évvel ezelőtt készítették az eredetiét a következő dalnak, magyarán ez egy cover, mert ez klubzene, tehát nem retro. Ez egyik nagyon fontos zenei hír, a másik, hogy a Deep Swinget egyébként én eredetiben nem is szerettem annyira. Az egyik kollégánkra emlékeztetett, akitől egyébként úgy ki vagyok, mint a liba, úgyhogy csináltam belőle a saját verziót 2026-ban, legalább többet nem kell rágondolnom, ez pedig nem más, tehát akkor a Deep Swing és az In The Music, itt a rádió egyen a diszkosítban az igazi mai

0: 100% elektrisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színről a diszkosít a rádió. Egyen 21 évesek leszünk idén, és ezt meg is ünnepeljük december 5-én majd egyébként Budapesten. És ha már diszkosítra beszélünk, akkor az előző nap december 4-én pedig megyünk, érkezünk majd pénteken Pécsre, és ott is lesz diszkosít. Szerintem ott is a szülinapot ünnepeljük, hiszen ahogy évfélt üt az óra, és mi beállunk a játszók elé, tulajdonképpen a diszkosít születésnapja lesz.
1: Nekem erről a 21 évről mindig az jut eszembe, hogy látom, hogy kezd szétesni a produkció, nézd meg, az ember dobálja majdnem. És Attilának már százszor megköszöntem, hogy egy csomó esetben egyébként láttam, hogy hogyan nem kell valamit csinálni, és el tudtam kerülni a nagy gödröket, de te is kezdesz ebbe a kazba bekerülni.
0: Én nagyon, persze.
2: Október 31-én egyébként én Imaile Angellel fogok közösen fellépni Nottinghamben, az ottani Halloween-i partin. Ez arra jutott eszembe, hogy a mesterség

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjántél és jó magam Hambai Picsi, búcsúzunk mestére. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, most szombaton pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a fővárosi, azaz a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig Zalaegerszegen, szavaztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy pénteken a Alsónémediben, szombaton Vecsésen káposztás bulin lehet velem találkozni, utána pedig Dance Iced még hozzá éjféltől egészen 5 óráig ott leszek a klubban és pörgetem majd a lemezeket, minden információ rajongói oldalon a Facebookon, ez az ősz első és egyetlen fővárosi Dance Iced bulija. Sziasztok, Bárány Attila voltam.
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy DJ Junioros remixek, amiket nyáron készítettem, azok elérhetők a DJ Junior Facebookon, föl van felső posztba rakva ez a bizonyos remix pak. Ezen kívül én szombaton a balatoni Bob szezonját zárom Balatonfűszön, este 8-on már várok mindenkit oda nagy szeretettel, és holnap este péntek lesz, 8-kor diszkosít újra itt a rádió, egyen én mixelek majd.
1: Utolsó szójogával érkezem, gyerekek, Maupi és a Just a Little Bit More listavezető volt, vagy van még a Beatporton, azt nem tudom, a Hori küldte be a csoportunkba, és én csináltam belőle egy jó veretős verziót, na most meneküljetek, mert ez kemény lesz. Búcsúzik a diszkosít, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mik most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és egy saját zenén jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

brain cells.

0: Mennyire vagány ez a zene? Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle. A Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban, Regál Lili a lemezjátszóknál és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

Sold His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: Horvátot, a Switch Disco és Sam Felt. Ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nagyon az elején vagyunk ennek a ma estének, hátra van még 2 órányi mix. Maradjatok mindenképpen!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is mine.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, mixelünk tovább, mellettem a stúdióban még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És azt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálni

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: A Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show csütörtök este, Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better Be You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. The way

0: James Hype és a Tom Fake miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Verdi Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Verdi Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

minden este 9-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Every time that we dance to the beat. Every time I kick it, you mean. Every time that we back to the beat.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Rádió Show-ban itt a Rádió 1-en, és pörgünk is tovább, maradjatok gyors helycsere mellettem itt a stúdióban, és jön is Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Egy fantasztikus norvég trió és egy elképesztően jó dal, ez volt a Bausa és a Magnetic a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Joer Junior a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Bow with me, absorb the rush.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Seinfeld és a zseniális Coldplay feldolgozás Rosalind vokájával, ez volt a Heart Like Mine, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Joe Junior utolsó előtti trackként játszotta ezt nektek ma. JJ és Zseni voltál, mint mindig, köszi ezt a ma estét!
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát, Joe Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jó, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint a Medúza és a Do Wanna Go Home. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao! This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hozom már is az óra showmennyét Accentet, akinek a zenei utazása 90-es évek közepén kezdődött körülbelül. Erdély északi részén DJ-zett, és pár évvel később már volt az Accent nevű zenei duója, ami most arra ismét egy egyszemélyes show műsor, és hogyha nem a zenei fellépések miatt utazik, akkor is szívesen repülőre pattan, de akkor már a családjával imád új helyeket felfedezni. Egyébként meg nagyon szeret a stúdióban is lenni. Jön már is a Don't Leave a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, Rihanna és egy klasszikus a folytatásban, mert hogy az esetében még új dalokról nem beszélhetünk, még. De már stúdiózik az énekesnő, és ezt a férje, A$AP Rocky is megerősítette a nyáron. Annyit tudunk a készülő új albumról, ami egyébként 10 évvel követi majd a legutóbbi albumát, az Anti-t, hogy reggae behatások nagyon érezhetőek lesznek rajta. Ez nem egy reggae album lesz, tehát nem egy Bob Marley album, de úgy nyilatkozott Rihanna, hogy a reggae motivumok visszaköszönnek majdnem az összes dalból. Hát azért volt már neki reggae dala, ha emlékszünk rá, a Man Down, én ezt nagyon szerettem tőle, teljesen más stílusban énekelt, érezhető volt, hogy a szívéből jön ez a műfaj, és most már meg is teheti, hogy egy olyan albumot rakjon össze, ami mindenféle megfelelési kényszertől mentes, most egy korábbi nagy dance-pop sláger szólt tőle.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Eva Max, egy nagy Rádió 1-es kedvenc, a Baby or the Problem-mel szólt az előbb. Ugye Eva Max az, aki már egyszer nyert Rádió 1 top 500-as listát, és hogy idén kinyeri, hát ezt még bőven nem tudjuk, annál is inkább, mert csak most kezdődött el a szavazás, de természetesen akár az énekesnőre is jöhetnek a voksok, vagy erre a dalra, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, lehet SMS-ben szavazni a 0620-311-111-es számra, vagy az e-mail címünkre küldeni a voksokat, ez pedig a top 500 kukac radio1.hu. Ezekben a pillanatokban kezd csak összeállni a slágerlista, és hát jövünk október valamelyik hétvégéjén. Szóval a Rádió 1 top 500 nem sokára, ez pedig a Repeat It Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. The Fate of Ophelia, Taylor Swift dalát hozom. Hát akik nem értik még mindig ezt a Taylor Swift varázslatot, sokan vannak így. Ez a dal is csak egy újabb bizonyíték az énekesnő hihetetlen nagy varázserejére, mert hogy Shakespeare-re utalni, Fate of Ophelia, és aztán toplistás dalt gyártani ebből a témából, hát ezt tényleg nagyon kevesen tudják. Taylor Swift-en kívül lehet, hogy senkinek nem érdemes próbálkoznia vele. Persze most is sztár producerekkel dolgozott az énekesnő, bevált, és már sokat bizonyított producerekkel, például Max Martinnal,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön a

Control, even.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz